0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres Egyiptomi Múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kazinci utcában található mikve Európa egyik legértékesebb zsidó rituális fürdője. A mikvék érdekessége, hogy a fürdőhöz csak természetes élővizet, tehát folyó vagy forrásvizét szabad használni. A budapesti mikvét 1928-ban egy Art Deco stílusú lakóházzal együtt adták át. Ennek a fürdőnek a vízellátását egy forrás és az épület tetején összegyűlő csapadék biztosítja. Az épületben egy női és egy férfi fürdőmedence, valamint egy a háztartási eszközök megmerítésére szolgáló helyiség található. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Faluház Magyarország legnagyobb társasháza Óbudán, a Flórián téren áll. Az épületben 886 lakás található, és nagyjából 3000 ember lakja. A ház 1970-re készült el. Hévíz település akkori teljes lakossága beköltözhetett volna az épületbe. A faluházat 2009-től kezdve több ütemben felújították és szigeteléssel látták el. A ház mai színeit Óbuda jelképeik lette. Az épület falain a kék szőlő és zöld levelek árnyalatai köszönnek vissza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Elindult a hajózási főszezon a Balatonon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskola kezdést. Riasztották a magyar grippeneket egy kínai utasszállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatókútja a Covid-járvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi Bécsi Kaputér 7-es számú házán különleges domborműveket láthatunk. A homlokzaton megtaláljuk Vergilius, Cicero, Szókratész, Quintilianus, valamint Seneca alakját is. A ház 1807 környékén épült, Grigel József a latin nyelv és az irodalom professzora számára. Híres vendégként megfordult itt az 1930-as években Thomas Mann is. A német irodalom egyik legjelentősebb alkotóját az akkori tulajdonos Hatvani Lajos báró hívta meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai polgári kaszinó a budai polgárság szórakozásának és művelődésének megszervezésére létesült 1886. szeptember 1-én a Krisztina tér 9 szám alatt. Induló taglétszáma 205 fő volt, és alapszabályok szerint politikai tevékenységet nem folytattak. 1893-ban készült a két emeletes épülete, idősebb Francsek Imre tervei alapján. Az első világháború alatt a budai segélyegyleteknek támogatást nyújtott, majd 1923-ban egyesült a Krisztina városi kaszinóval. Létszáma ekkor 1450 főre emelkedett. A második világháború alatt megszűnt, és épülete elpusztult.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Döntött a 100.000 forintos iskolakezdési támogatásról a kormány. Erről a miniszterelnök írt a közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, több 100.000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. Jelentősen nőtt a költségvetési hiány az első negyed évben. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a kormányzati szektor hiánya 2090 milliárd forint volt, ami a GDP 9%-ának felel meg,

0: és 838 milliárd forinttal magasabb az egy évvel korábbinál. Július 1-től tovább bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése, írt a Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Kifejtette, első ütemben Érd, Vác, Balasagyarmad, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metróhoz igazodó csatlakozásokkal, illetve több irányban már közvetlen belvárosi indulással is. A nyár második felében újabb települések következnek. Hozzátette, Budapest és környéke rengeteget változott az elmúlt évtizedekben. Százezrek költöztek az agglomerációba, miközben az éjszakai közlekedés sok helyen még mindig ott tartott, ahol 20 éve. Egy koncert, egy késő estig tartó műszak, egy családi vacsora, vagy akár egy színházi előadás után sokak számára egyszerűen nem volt biztonságos és megfizethető lehetőség hazajutni tömegközlekedéssel. Ezen változtatnak most, jegyezte meg. Felidézte, június elején bejelentette, hogy a Budapesti Közlekedési Központtal közösen teljesen újra gondolták az éjszakai hálózatot, benne a kék buszos agglomerációs járatokat Budakeszi, Pécel, Szentendre vagy Gödöllő felé. Most pedig a sárga állami agglomerációs volánbuszjáratokat is összehangolják a budapesti éjszakai közlekedéssel, így a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által finanszírozott elővárosi és regionális autóbuszjáratok hálózata és menetrendje is módosul. Hangsúlyozta, évtizedes hiányosságot pótolnak, Budapest és az agglomeráció nem külön rendszerként, hanem egyetlen közlekedési hálózatként működhet a jövőben.
1: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Hétfő 4 óráig lezárták a csomópontot. A lezárt szakaszra csak a BKK járatai hajthatnak be. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között a 19-es pótlóbusszal utazhatnak. A Tétényi úton befelé már korábban lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszűkületen kell áthajtani. Ma üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Örsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárása számítsanak az Oktogontól az Andrássy út Hősök tere Kóskároly sétány útvonalon ma 10 órától 12 óra 30-ig vonulásos rendezvény miatt. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Tilos egyszerhasználatos műanyag poharakat forgalmazni, a műanyaggal bevont papírpoharakat sem lehet árusítani. A vonatkozó kormányrendelet már évek óta hatályban van, de a poharak eddig felmentést kaptak a tiltás alól, viszont keddéj félig nem jelent meg a határidő kitolásáról szóló rendelet, így szerdán életbe lépett az egyszerhasználatos műanyag poharak tilalma, írja Telex. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete június elején ért lefelett Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Gajdos László élő környezetért felelős miniszternek a tiltás 3-5 évvel való meghosszabbítását, illetve a feltételekről való tárgyalást kérve. Az ipartestület külön kérte a polipropilén poharak kivitelként kezelését és a polietilénbe vonatú papírpoharak forgalmazásának engedélyezését, mivel ezek állításuk szerint most még nélkülözhetetlenek a vendéglátásban. Számos helyen ezekben szolgálják fel az elvitelre kért italokat, legyen szó hideg vagy meleg üdítőkről, sörről vagy kávéról. Ezeknek a helyettesítése nem vagy csak jóval drágábban oldható meg, érvelt a testület. Villámcsapás bénította meg a Budapest-Bécs vasútvonalat, emiatt szerda éjjel leállt a forgalom a Budapest-Bécs vasútvonal osztrák szakaszán. A nemzetközi járatok csütörtök hajnaltól újra a teljes útvonalon közlekedtek, bár Hegyeshalom és Bécs közötti szakaszon a délelőtti órákban még 15-20 perccel hosszabb menetidőre kellett számítani. Már fürödhetünk a Dunában az Árasztópart szabad strandján, július 1-én nyitotta meg kapuit a terület az Újbudai Dunaparton. Az új szabad strand pontos lokációja a 11. kerületi Árasztópart, ami pár percre található a Kondorosi úti kereszteződéstől, gyalogosan vagy kerékpárral tudjuk megközelíteni, illetve odáig mehetünk tömegközlekedéssel vagy autóval is. Évről évre egyébként egyre csak nő a Dunaparti szabad strandok száma. Néhány évvel ezelőttig még Szentendréig kellett menni, vagy át a Lupára, ma pedig már ott a római part és Új-Budán az Árasztópart.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Emelte a vállalkozások vízdíját a kormány. A rendelet értelmében az eddigi 597-ről 623 forintra emelkedik az ivóvíz köbméterenkénti díja, és nő a havi alapdíj is, amely az átfolyási átmérőtől függ. A csatornadíj a korábbi 914 forint helyett 954 forint lesz köbméterenként, és az alapdíj is emelkedik. A fővárosi távfűtésben hasznosítanák a paksi atomerőmű hulladékhőjét, amely most a Duna vizét melegíti. A főtáv megbízási szerződést kötött a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel egy majdani döntést megalapozó tanulmány közös elkészítésére. Átadták Budapest egyik legnagyobb napelem parkját egy belvárosi pláza tetején. Az évi 18 millió fős látogatói létszámú West End bevásárlóközpontban az elmúlt években átfogó fenntarthatósági program indult el, amelynek célja, hogy az épület együttes kevesebb energiával, alacsonyabb kibocsátással és a városi környezethez jobban alkalmazkodva működjön. Ennek részeként hivatalosan is átadták az épület tetejére telepített 6500 négyzetméteres napelemparkot. A fenntarthatósági programok célja az volt, hogy az épület együttes kevesebb energiával, alacsonyabb kibocsátással és a városi környezethez jobban alkalmazkodva működjön. A környezeti teher és az üzemeltetési költségek csökkentése mellett az ingatlan hosszú távú értékét, ellenálló képességét és finanszírozhatóságát is jelentősen befolyásolhatják a korszerűsítés eredményei. A 27 éves West Endnek mostanra 81%-kal alacsonyabbá vált a karbonkibocsátása 2019-hez képest. A tetőre telepített 6500 négyzetméteres napelempark Budapest legnagyobbja jelenleg. Az üzemeltetési adatok alapján évente 40%-kal alacsonyabbá vált az energiafogyasztása a korszerű, mesterséges intelligencia által támogatott épületüzemeltetési megoldásoknak köszönhetően. A tetőn működő napelempark helyben termel zöld energiát, de emellett a bevásárlóközpont Magyarország legmodernebb naperőművéből vásárolt megújuló energiát is használ. Ez a két megoldás együtt biztosítja, hogy az épület együttes működéséhez felhasznált energia 80%-a megújuló forrásból származzon.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Vihar miatt evakuálták Washingtonban a 250. évfordulós ünnepségen résztvevőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. A Fidesz frakció vezetője szerint a benyújtott alaptörvény módosítása az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti. Gulyás Gergely úgy véli, politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, módosítják az alkotmánybíróság jogkörét, valamint korlátozzák a képviselők választhatóságát. Adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, tájékoztatott Kármán András pénzügyminiszter. Két részletben mintegy 400 000 rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 000 forintos pénzügyi segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Riasztották a magyar gripeneket egy kínai utasszállító miatt. A Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román légirányítással, és ezt a hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott. Vihar miatt evakuálták az embereket Washingtonban az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepségről. A műsor tervezett kezdésére több tízezres tömeg gyűlt össze a George Washington emlékmű körül. Másfél óra múlva ismét visszaengedték az embereket. Beszédet mondott Donald Trump elnök, majd nagyszabású tűzi játékot tartottak. Negyedik napja küzdenek az erdőtüzekkel Portugália északi részén. Több mint 1000 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. Már több mint 10 000 hektárnyi növényzet égett le, 9-en megsérültek. A hőség és a szárazság miatt a 18 régió többségére vörös riasztást adtak ki. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak. A baleset után 4 embert vittek kórházba. A hatóságok vizsgálják az omlás pontos okát. Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, napközben 26-31 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.
4: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora, Vukovi Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várjuk Önöket az előttünk álló egy órában. Sokkal kevesebben halnak meg Budapest útjain. Tervezőket keresnek Ferihegyre, és hamarosan szó lesz arról is, hogy új közvetlen járat indul Budapest és Riad között.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Sokkal kevesebben halnak meg Budapest útjain. A Budapesti Közlekedési Központ adatai szerint alig csökkent a balesetek száma, ám a halálos kimenetelőeké jelentősen kevesebb. Még a rendőrség adatai szerint 2024-ben a személyi sérüléses közúti baleset

0: 38-ról 2025-ben 24-re csökkent ez a mutató, amely 37%-os javulás. Hangsúlyozták, hogy a közlekedésbiztonsági intézkedések, így a sebességhatárok módosítása kapcsán az egyes eredmények nem vezethetők vissza egyetlen beavatkozásra. Budapesten az elmúlt időszakban csökkent a halálos közúti áldozatok száma, ugyanakkor ez egy komplex folyamat eredménye, amelyben több egymást erősítő, különböző szervezetek által megvalósított intézkedés játszik szerepet. Ide tartozik többek között az egyes útszakaszokon megengedett maximális sebesség módosítása, az új trafipaxok és mérőeszközök telepítése és az ellenőrzés is. A sebességhatárok módosításakor az útszakaszok kiválasztása minden esetben a fővárosi közgyűlés által 2023-ban elfogadott közúthálózati terv szerint zajlik. A dokumentum az egyes útszakaszok gépjárműforgalmi és közterületi funkciója alapján 13 különböző kategóriába sorolja a Budapest közúthálózatát, a sétáló utcáktól kezdve egészen az autópálya bevezetőkig. Új közvetlen járat indul Budapest és Riad között. A szezonális járat július elejétől szeptember 30-áig közlekedik heti 3 alkalommal, szerdán, pénteken és vasárnap, amint egy 5 órás utat pedig a légitársaság korszerű repülőgépei teljesítik. Szaúd-Arábia fővárosa az elmúlt években látványos átalakuláson ment keresztül. Riad ma már nem csak üzleti központ, hanem egyre népszerűbb turisztikai célállomás is, ahol a történelmi örökség és a modern városkép különleges egységet alkot. Az UNESCO világörökségi helyszíneként számon tartott történelmi negyed mellett futurisztikus felhőkarcolók, pezsgő gasztronómiai élet és hagyományos arab vendégszeretet is várja az utazókat.
1: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. A köztársasági elnök aláírta és már meg is jelent a magyar közlönyben a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről és a polgármesterek kifizetésének befagyasztásáról szóló jogszabály. A két törvényt a héten fogadta el az országgyűlés. Az előző kormány idején letiltott, csak nem 10 000 felhasználó számára teszik ismét elérhetővé a kabinet közösségi oldalát. A kormányzati kommunikációs stáb a következő hetekben oldja fel a tiltásokat. Benyújtotta a kormány azt a törvényjavaslatot, amely a kriptokereskedelmi szabályok közül kiveszi az úgynevezett validációs kötelezettséget. Az előző kormány tavaly egy plusz szereplőt, egy úgynevezett hitelesítőt iktatott be a folyamatba, amelynek kötelező közreműködése nélkül nem lehetett tranzakciókat végrehajtani. Mielőbbi lépéseket vár a döntéshozóktól, a javítóintézetek megfelelő működéséért a pedagógusok szakszervezete. Az érdekképviselet azt szeretné, hogy a büntetés végrehajtás alól azonnal helyezzék vissza a gyermekvédelemhez az intézeteket. Kinevezte az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetőjévé Tóth Árpádot a miniszterelnök. Elődje, Révész János május 7-én jelentette be, hogy lemond hivataláról. Megvannak Budapest bűnügyi adatai. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a regisztrált bűncselekmények száma Budapesten 2010-es évek elejéhez képest mintegy 2,5-szeresére csökkent. Az utóbbi 15 évben, 2012-ben mérték a legmagasabb adatot, ez 118.600 bűncselekmény volt. Ehhez képest a 2025-ben rögzített 43.910 eset sokkal kevesebb. A tavalyi statisztikák ráadásul csak a 2020-2021-es COVID időszakhoz képest magasabbak, amikor a lezárások miatt jelentősen visszaesett a társadalmi

0: érintkezés, és ezzel együtt a bűncselekmények száma is. Ugyanakkor az összesített statisztika nem bontja le részletesen a bűncselekmények típusait, így nem látható, milyen arányt képviselnek azok a jelenségek, amelyek a lakosság szubjektív biztonság érzetét leginkább befolyásolják.
1: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Tervezőket keresnek Ferihegyre. Keret megállapodással készíti elő nagyszabású fejlesztéseit a Budapest Airport. A beszerzés célja nem egyetlen beruházás megtervezése, hanem egy olyan hosszú éveken át tartó fejlesztési program szakmai előkészítése, amely a repülőtér utasforgalmi és üzemi infrastruktúrájának jelentős bővítését foglalja magába. A fejlesztések közé tartozik egy új földi oldali terminál épület megtervezése, a jelenlegi T2A és T2B terminálok, valamint a SkyCourt átalakítása és bővítése, továbbá új utasmólók kialakítása. Emellett a program része a légiforgalmi előterek, guruló utak, közművek, közlekedési kapcsolatok és egyéb kiszolgáló létesítmények fejlesztése is. A dokumentáció szerint a verseny újranyitások során egyidejűleg akár 10-12 millió euró értékű tervezési szerződések is megkötésre kerülhetnek. Idén nyáron is különlegesebbnél különlegesebb előadók váltják egymást a zeneházak kinti színpadánál, legyen szó pestítő popkoncertről, fergeteges táncházról, hangulatos jazzestről, vagy akár klasszikus zenei eseményről. A szabadtéri programok szinte mindegyike ingyenes, és ami a legjobb, hogy a színpad kialakításának köszönhetően még az eső sem moshatja el őket. Budapest is bekerült Európa legjobb gasztróvárosai közé. A szakértők több szempontot is figyelembe véve állították össze a kontinens legjobb gasztróvárosainak toplistáját. Olyan tényezőket vettek figyelembe, mint a Michelin ajánlott éttermek száma, az elérhető gasztrotúrák és főzőtanfolyamok köre, valamint azt is, hogy hány helyi ételről ismert az adott város. Eszerint Olaszország uralja Európa gasztronómiai térképét, hiszen az első három helyet Róma, Velence és Nápoly szerezte meg. A negyedik helyen Isztambul végzett, amely a dönner, a siskebab, a lahmakum vagy éppen a künefe révén került a legjobbak közé. Az ötödik helyet Párizs szerezte meg, Budapest is előkelő helyen szerepel, a magyar főváros a kilencedik lett, megelőzve többek között Lisszabont, Barcelonát és Bécset.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Kínai utasszállító miatt riasztották a gripeneket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. A Fidesz frakció vezetője szerint a benyújtott alaptörvény módosítása az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti. Gulyás Gergely úgy véli, politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, módosítják az alkotmánybíróság jogkörét, valamint korlátozzák a képviselők választhatóságát. Riasztották a magyar gripeneket egy kínai utasszállító miatt. A Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román légirányítással, és ezt a hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott. Vihar miatt evakuálták az embereket Washingtonban az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepségről. A műsor tervezett kezdésére több tízezres tömeg gyűlt össze a George Washington emlékmű körül. Másfél óra múlva ismét visszaengedték az embereket. Beszédet mondott Donald Trump elnök, majd nagyszabású tűzijátékot tartottak. Negyedik napja küzdenek az erdőtüzekkel Portugália északi részén. Már több mint 10 000 hektárnyi növényzet égett le, 9-en megsérültek. A hőség és a szárazság miatt a 18 régió többségére vörös riasztást adtak ki. Országszerte tartanak a nyári gyermektáborok. A Balaton évek óta az egyik legfontosabb helyszín. A gyerekeknek napközis és ottalvós táborokat egyaránt biztosítanak, a jellemzően 5-7 napos turnusok többsége augusztus végéig tart. Úszóverseny miatt nem közlekedhetnek a hajók ma délelőtt a Duna-Szentendrei szakaszán, a Postás-strand és a Budakalászi Dunasétány között. Az indulók egyesével rajtolnak majd, a hatóságok ezért reggel 9 órától délig teljes hajózárat rendelnek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak. A versenyzők több mint 5 kilométert tesznek meg a nyílt vizen. Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, napközben 26-31 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.
4: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják, Vukovi Judit vagyok. Egy óránk van még hátra, amelyben szó lesz arról, hogy átfogó programot indít a vízi közműhálózat megújítására a kormány. Nem járnak a vonatok a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalon, és beszámolok arról is, hogy a korábban kijelölt helyszínen valósul meg az új Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Átfogó programot indít a vízi közműhálózat megújítására a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, meg kell szüntetni azt az állapotot, amelyben minden ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljut az emberekhez, ezért új alapokra helyezik a vízpolitikát, a vízmegtartás lesz a vízgazdálkodás alapelve. Az átlagosnál 55%-kal több ivóvíz fogyott Pestvár megyében a kánikula idején, a Dunamenti regionális vízmű szolgáltatási területén, ami több településen ellátási gondokat okozott. Budapest vízellátása stabil, a főváros jelentős mennyiségben segíti ki a vízhiánnyal küzdő agglomerációs településeket, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely ismét azt kérte az új kormánytól, hogy a fővárosnak legyen lehetősége a vízdíjak meghatározására. Drámaian rossznak nevezte a költségvetés állapotát a miniszterelnök, aki szerint 7% felett lehet idén a hiány. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, az átvilágítás után azt látják, hogy a valós 2026-os hiány meghaladna a 8%-ot, ha a Tisza kormány nem tudta volna hazahozni az uniós forrásokat, és még ezekkel a forrásokkal együtt is 7% felett lehet. A miniszterelnök utasította a kormány tagjait, hogy minden felesleges költést vizsgáljanak felül és állítsanak le. Gyanúsítottként hallgatta ki a Terror Elhárítási Központ volt főigazgatóját az úgynevezett aranykomboly ügyében a fővárosi nyomozóügyészség. Hajdú Jánost, hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettével gyanúsítják. Hajdú János panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, vallomást tett és szabadlábon védekezik. Orbán Viktor volt miniszterelnök, pedig azt írta a közösségi oldalán, hogy azért, amit a TEK tett, minden rendes országban kitüntetés és elismerés járna, de Magyarországon hatósági zaklatás.
0: Budapesti híreket hallottak.

Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Több mint két hétig nem járnak a vonatok a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalon. A MÁV pályakarbantartási munkálatai miatt a vonatok csak Veresegyház és Vác között közlekednek. Budapest és Veresegyház között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A változások július 19-éig maradnak érvényben. A pótlóbuszok Újpest központig közlekednek, ahol közvetlen átszállási lehetőség biztosított az M3-as metróra. A Nyugati pályaudvar és Újpest központ között a vasúttársaság a metró használatát javasolja. Elfogadta a rövidtávú szálláshelyek szabályozási koncepcióját a 8. kerületi önkormányzat képviselőtestülete. Józsefvárosban kerületi, lakónegyedi és társasházi szinten is meghatározzák majd az Airbnb szállások arányának maximumát. A koncepció szerint kerületi szinten 3,5% lesz a korlát, ami azt jelenti, hogy a jelenleginél több rövidtávú szálláshely nem létesülhet, új szálláshely pedig akkor, ha belefér a 100%-os kvótába. 23 ezer ember küldte el a véleményét az alaptörvény 17. módosításáról, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. A beérkezett vélemények 95%-a támogatja a módosítást. Az alaptörvénnyel ellentétesnek minősítette az orvosi ügyeleti rendszer egyes 2023 és 2025 között hatályos szabályait az Alkotmánybíróság. A testület szerint a rendelet sértette a jogbiztonságot, mert bizonytalan tartalmú szerződéskötési kötelezettséget írt elő az orvosoknak. A magyar közbeszerzési rendszer felhajtja az árakat, a túlárazás rendszer szintű, különösen a nagyértékű közbeszerzéseknél magas a korrupciós kockázat, ez áll az Integritás Hatóság legfrissebb jelentésében. Kifogásolják, hogy tavaly összeszokott cégek pályáztak ugyanazokon a tendereken, jellemzően ugyanabban a szereposztásban, és visszatérően ugyanazok a szereplők nyertek. Több üzletember is lemondott egyetemi kuratóriumi tagságáról, lemondott a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemekért Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről az OTP elnöke Csányi Sándor. Világi Oszkár, a MOL vezérigazgató helyettese szintén több egyetemi alapítvány kuratóriumából is távozott. Hernádi Zsolthoz hasonlóan távozott a Budapesti Corvinus Egyetemet működtető alapítvány kuratóriumi tagjai közül Váradi József a Vizer vezetője is.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, egyre több hír érkezik arról a Védelmi Igazgatósági Hivataltól, hogy több helyen is vízkorlátozást kell elrendelni. Gödöllő környékén, a Dunamenti vízműveknél egyre rosszabb a helyzet. Kormányhatározat rögzíti, hogy az új Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kialakítása a korábbiakban kijelölt helyszínen az egykori északi járműjavító, a dízelcsarnokot is magába foglaló területen valósul meg. A 2026. június 25-én megjelent kormányhatározat azt is egyértelművé teszi, hogy nem a nulláról indítják majd a beruházást, hanem az évekkel ezelőtt félbehagyott fejlesztést folytatják, amelynek dokumentációja már elkészült. A tervek szerint a dízelcsarnok egy modern, üveghomlokzatú épületrésszel bővülhet, miközben megújulhat a kőbányai útra néző műemléki védettségű főépület és a teljes téglahomlokzat is. Itt kapna helyet a múzeum archívuma, könyvtári gyűjteménye, kutatási egysége és a műszaki közlekedési eszközökre specializált korszerű restaurátor műhely. A kormányhatározat ugyanakkor nem jelenti az építkezés azonnali megkezdését, először megvizsgálják a beruházás ütemezését és forrásigényét. A múzeum története egészen 1896-ig nyúlik vissza. A milleniumi kiállításra építették fel a Városligetben a közlekedési csarnokot Fab Ferenc tervei alapján. Az épület 67 méteres kupolájával és díszes homlokzatával méltán vált a város egyik látványosságává. Így az eredetileg ideiglenesnek szánt pavilont a kiállítás után megerősítették, majd 1899-ben megnyitották a közlekedési múzeumot. Gyűjteménye olyan gyorsan gyarapodott, hogy már 10 évvel a megnyitás után felvetődött a bővítés gondolata, ez végül az első világháború miatt nem valósult meg. A zsúfoltság ellenére az intézmény rengeteg látogatót vonzott, és Budapest leglátogatottabb múzeumává vált, 1940-ben már évi 150 ezer főt fogadott. Rövidesen véget ér a Budapesti Hírmagazin itt a Jazzin. Nem sokára a friss hírek következnek. Én már köszönöm a figyelmüket, további jó pihenést és kellemes rádiózást kívánok. Vukovi Juditot hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Elindult a hajózási főszezon a Balatonon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. A Fidesz frakció vezetője szerint a benyújtott alaptörvény módosítása az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti. Gulyás Gergely úgy véli, politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, módosítják az alkotmánybíróság jogkörét, valamint korlátozzák a képviselők választhatóságát. Együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá a Belügyminisztérium és az Országos Polgárőr Szövetség képviselői a Kalocsai Országos Polgárőr Napon. Az eseményen Pósfai Gábor belügyminiszter arról beszélt, hogy a polgárőrök példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból. Országszerte tartanak a nyári gyermektáborok. A Balaton évek óta az egyik legfontosabb helyszín. A gyerekeknek napközis és ottalvós táborokat egyaránt biztosítanak. A jellemzően 5-7 napos turnusok többsége augusztus végéig tart. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Rövidített útvonalon közlekedik a 2-es metró ma délelőtt. A szerelvények délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak. Az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal lehet utazni. Karbantartás miatt ma is módosított menetrend szerint közlekedik az 1-es és a 37 A villamos. Előbbi helyett a Puskás Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz jár, a 37 A jelzésű szerelvények pedig csak a Blaha-Lujza tér Népszínház utca és a Hidegkúti Nándor stadion között közlekednek. A Hidegkúti Nándor stadion és Kőbánya alsó vasútállomás között pótlóbusszal lehet utazni. Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26-31 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Kedves hallgatóink, a következő beszélgetés 2025. augusztus 17-én volt hallható. Akkor Tímár Sándorról beszélgettem feleségével és tanítványával, Tímár Böskével, aki táncművész, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Tímár Sándor Kossuth Díjas koreográfus, a Nemzetművésze címzetes egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja 2026. június 19-én elhunyt. Ezzel a beszélgetéssel ráemlékezünk itt a Duettben.
1: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
0: Vendégem Tímár Böske, táncművész, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Szervusz Böske, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz Edina, köszönöm, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Örülök, hogy eljöttél. Tímár 95 jubileumi év van, Tímár Sándor 95 éves lesz október 2-án. Böske, ez egy olyan gyönyörű szám, és annyi történés van mögötte, annyi a művészeti élettel, a szakmai élettel, a családi élettel kapcsolatos esemény, ami talán elmondhatatlan egy műsorban, de minden esetre mi ma megpróbálunk egy kicsit Tímár Sándorra fókuszálni arra, hogy hogyan telt az ő 95 éve. Ugye te a tanítványa vagy, és a felesége. Hogyan kezdődött a ti kapcsolatotok?
2: Tímár Sándor 95 évéből azért az első 26-ban nem vettem részt, mert ennyi a korkülönbség közöttünk, de a kapcsolatunk úgy kezdődött, hogy 14 éves koromban oda kerültem felvételi vizsgára az ő általa vezetett Bartók Béla táncegyüttesbe. De ennek az volt az előzménye, hogy én egész pici koromtól, 6 éves koromtól versenytornász voltam a központi sportiskolában, és azt nagyon sikerrel is üztem meg nagyon szerettem is, hozzászoktam általa, minden nap volt edzés természetesen, hozzászoktam általa a munkához, a rendhez, a fegyelemhez, és egyáltalán ehhez az életformához, ami a teljesítmény alapú végeredményben a sport. A szülői kérésre, illetve a családi hagyományt követve, mert a két nővérem akkor már a Kölcsey Ferenc gimnáziumba járt, mégis úgy döntöttünk, hogy akkor én is oda megyek, holott a Feneketlentónál laktunk, és a mai Szent Imre gimnázium pár lépésre volt tőlünk, akkor József Attila gimnázium volt a neve, de mégis úgy gondoltam, hogy akkor jó, én is megyek a speciális és kiemelt francia tagozatos Kölcseibe, aminek csak az volt az egyetlen hátránya, hogy heti 12 órában tanultuk a franciát, és délután is óráink voltak, és ezzel a torna tréningeknek vége szakadt az edzéseknek, mert azok délután voltak. De ennyi év után el nem tudtam képzelni, hogy milyen mozgást választhatnék, ami nem délután van, hanem esetleg este. És akkor jött be a képbe a felmentő ötlet, a nővéremnek, kisebbik nővéremnek, Évának akkor már udvarolt a későbbi férje, aki Tímár Sándor táncosa volt a Bartók együttesbe. És meghallotta ezt a problémát, és azt mondta, hogy mit szólnék a néptánchoz. És mondtam, hogy életemben nem, semmi gondom, dolgom nem volt a néptánccal, semmikor. És egyedül Rábai Miklóst ismertem természetesen a tévéből, meg az Állami Népi Együttest, de egyébként nem voltam ezen a területen otthon. De mondtam, hogy este vannak a próbák, és mondta, hogy igen, este 9:30-tól 9:30-ig. Hát mondom, akkor elmegyek veled, és megpróbálom, mert szeptemberben volt, és Tímár Sándor akkor felvételt hirdetett a Bartók Béla táncegyüttesbe, és ez ideális volt nekem. És akkor későbbi sógorom, Filár Miklósnak hívták, sajnos már nincs közöttünk, elvitt a próbára, és bemutatott a Sanyinak. És én akkor Rábai Miklós után úgy gondoltam, hogy egy koreográfus csak borizű hangú lehet, tömött bajusz, hát minden, ami kell, amennyit én ebből tudtam, és ott van Tímár Sándor, akinek bajusza egy szál se, az a boriző hangja végképp nem volt, és én úgy csodálkoztam is, hogy biztos ő a nagy Tímár Sándor, mert akkor is már azért ő a szakmában nagyon híres volt, és akkor bemutatkoztunk egymásnak, és a sógorom mondta, hogy mi a probléma, hogy én tornász voltam, nem táncoltam soha, de hát, ha meg fogok felelni. És mondta, hogy üljek csak szépen le, most kezdődik a bemelegítés, nézzem meg, és szünetbe pedig megejti velem a vizsgát. És én szépen beültem, és megnéztem a bemelegítést, ott már egy kicsit elbizonytalanodtam, mert én, mint versenytornász, gimnasztika volt különben a melegítés, egyáltalán nem volt rossz, csak hát én más szempontból néztem. És úgy elbizonytalanodtam, hogy talán mégsem jó helyre jöttem, és utána meg az volt, hogy vége lett a melegítésnek, de a Sanyi még nem jött oda rögtön, hogy a felvételi meglegyen, még ottan más dolgok mentek, és én meg egyszer csak úgy elveszítettem a türelmemet, és felálltam, persze egyáltalán volt szép tőlem, 14 évesen, és hazamentem, köszönés nélkül. Ez volt az első találkozás.
3: Szóval így ismerkedtetek meg.
2: Igen.
3: És ebből aztán lett hány év is?
2: Hát rengeteg, mert akkor a második felvételi másnap, ahova visszatuszkolt a sógor, akkor azért a Sanyi engem fölvett azonnal, és volt tánc, volt ének, volt ritmusgyakorlat, minden volt, és 12 évig táncoltam a Bartók Béla táncegyüttesben, és utána Sanyit kinevezték az Állami Népi Együttes vezetőjének, és akkor én is mentem vele tovább, mint munkatárs, mint alkotótárs, és ott is még 16 évet, és utána megalapítottam a Csillagszeműeket, akkor már nagyon tudatosan, hogy ezt a sok tudást, tapasztalatot, amit ebben a két együttesben és a mesteremtől és férjemtől tanultam, azt muszáj kamatoztatni, és én úgy gondoltam, hogy az mindenképpen a gyermekkorosztály az, ahol a legértékesebb lesz az én munkám, mert akkor már megszületett az ötödik gyerekünk, és már a saját gyerekeimre is gondoltam egyúttal.
3: Akik szintén természetesen táncoltak.
2: Igen.
3: És hát azóta sem adták fel.
2: Nem adták fel a segítségnyújtást a mostani Csillagszeműbe, és ti már együttesben mindenki a maga módján segít, de azért hajjaj, hárman táncosok, tanárok, koreográfusok, tehát van utánpotlásom a családból.
3: Böske, most itt néhány percben megpróbáltuk elmondani a teljes életeteket, ami ugyan lehetetlen, úgyhogy a folytatásban is még azért kitérünk bőven a részletekre. Jövünk vissza, Tímár Böske táncművész a vendégem, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Timár Böske, táncművész, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Ebben a mai műsorban egy picit megpróbáljuk összefoglalni Timár Sándor életművét, azt, hogy mi mindent tett ő azért, hogy megismerjük a néptáncot, a különböző mozdulatokat, hiszen ő koreográfusként, illetve táncpedagógusként is, hát azt kell mondani, hogy világszerte ismert volt, hozzá kapcsolódik például a Timár módszer is. De Böske, mi volt az, amit ő megtanított a gyerekeknek? Tehát, hogy hogyan működött az ő módszere?
2: Igazából először nem is a gyerekeknek, mert a Csillagszemű csak 93-ban alapítottuk. Ő ugye a Bartók Együttes felnőtt tánc együttes volt, és az ő munkája elképzelhetetlen lett volna a legjobb barátja és a fő munkatársa Martin György táncfolklorista nélkül. Tulajdonképpen testvérbarátságnak is hívták ezt, mert ők már nagyon fiatalon a Molnár István vezette Szott táncegyüttesben ismerkedtek meg, mert ott táncoltak mind a ketten. És Martin György aztán néprajszakra jelentkezett, és azt végezte el. Sándor Sanyi nem járhatott még akkor se egyetemre, se főiskolára, mert ő kuláklistán volt, mert a gazdag paraszti családból származott, és a tovább tanulását az teljes mértékben ellehetetlenítették, szóval meg is mondták, hogy nem lehet, és kész. És ő megismerkedett a regős cserkészekkel, ott nagyon jól érezte magát Szolnokon, a Versegi gimnáziumban, és ott tudta meg, hogy Molnár István a Szott együttesben táncosokat toboroz. És akkor ő odament, azt hiszem akkor 20 éves volt, ha jól tudom, mert hát akkor én még, ez már csak a legendákból tudom, ő is elment felvételizni, és Molnár István felvette, és tulajdonképpen Sanyi Molnár Istvánnak az egyik legfontosabb embere volt a Szott együttesben minden szempontból, és Martin György is ott táncolt, és nagyon jó barátságba lettek, és Tinka, mert Martin Györgynek ez volt a beceneve, Tinka, mint néprajzos, rengeteget, és mint táncfolklorista, táncgyűjtő, rengeteget foglalkozott a magyar néptánc törvényszerűségeivel. És akkor Sanyi pedig ugye a gyakorlati részt vitte, akkor 58-ban megalapította a vegyipari dolgozók szakszervezetének segítségével a Bartók Béla táncegyüttest, és onnantól kezdve ők közösen tárták fel, és közösen tanulmányozták, majd, hogy nem azt mondom ezt a szót, hogy silabizálták ki néma filmekről, régi felvételekről magát a magyar néptáncnak a törvényszerűségeit. De az nagyon nehéz dolog ám zene nélkül, mert nincs mihez kötni, hogy hol vannak a hangsúlyok a zenéhez képest. És ez nagyon nagy munka volt, és mint fiatal felesége, már én is részt vettem ezekben az egész éjszakákon át tartó tanulmányozásokba a film felvételek közben, mert nagyon fiatalon házasodtam vele össze 18 éves koromban, rögtön érettségi után másnap. Tulajdonképpen hétfőn leérettségiztem, az utolsó, aztán magyarból, és kedden volt az esküvőnk, úgyhogy ez is elég érdekes volt, meg a 26 év korkülönbség, tehát el tudod képzelni, hogy a 74-ben ez nem volt általános.
1: Hát a te pörgős személyiségedhez igazán ez illik, Böske. El sem tudok más képzelni.
2: Igen, ez valószínűleg így van. És akkor én, mint Sanyi fiatal felesége, részt vehettem már ezeken a munkafolyamatokon, és hát bizony ez egy fantasztikus felismerés volt. A végeredmény az lett, hogy a magyar néptánc legfontosabb sajátossága az improvizáció. Az, hogy a nyilvánvalóan ez a Kárpát-medencei adottságból is alakult, hogy páros, elsősorban páros táncok a magyar táncok, de természetesek vannak női táncok, női körtáncok, vannak férfi táncok, szóló férfi táncok, szóló körtáncok, verbunkok, minden van itt. De alapvetően a páros tánc a jellemző, ott pedig az improvizáció pedig azt jelenti, hogy a párok, illetve hát főleg a férfi vezetése által, amit mi lányok nem mindig szeretünk olyan nagyon, mindig ott alkotja meg akkor abban a pillanatban a táncát az a táncos, aki éppen egy bálban, ez most a paraszti társadalomra gondolok, egy bálban, egy lakodalomban, egy bármilyen táncos alkalommal táncol. Igen ám, De ők beleszülettek ebbe a hagyományba, és megtanulták az elődöktől, ezt tulajdonképpen az anyatejjel szívták magukba.

0: Milyen munka fekszik, azt már csak kevesen tudjuk.
1: De hát ti köztük vagytok.
0: Én személy szerint ilyen nagyon fiatalon tulajdonképpen részese lehettem az egész történelmi folyamatnak, és hát persze természetesen gyakorlatban is részt vettem benne a Bartók együttesben, és 81-től meg az Állami Népi Együttesben, úgyhogy ilyen módon én elmondhatom, hogy rettenetesen szerencsés vagyok, mert ha nem is az anyatejjel szívtam magamba, de én azért napi szinten kaptam a tudást, amit a kollégáim azért nem mondhattak el, mert a próbaterem az egy dolog, de mi még otthon is folytattuk a továbbképzést.
1: A családban is. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Timár Böske, táncművész, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Kedves hallgatóink, Timár Sándor, Kossuth Díjas koreográfus, a Nemzetművészet címzetes egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, életének 96. évében, 2026. június 19-én elhunyt. A most hallható beszélgetést feleségével, Timár Böskével rögzítettük 2025. augusztus 17-én. Timár Sándorra emlékezünk.
1: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Vendégem Timár Böske, táncművész, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Böske, Timár Sándor és Martin György, hogyan kezdte el alkalmazni ezt a felfedezést, hogy a tánc egyfajta anyanyelvként értelmezhető?
2: Több területen elsősorban a Bartók Együttes volt az a műhely, ahol ezt már lehetett gyakorolni. Mi táncosok egy-egy táncstílussal már előbbre voltunk a többi együttesnél, mert Sanyi itt kezdte el kidolgozni ezt az új módszert, de ugyanakkor nagyon hamar bekövetkezett a táncház megnyitása, mert 1972-ben volt az első táncház Budapesten, május 6-án. De az a táncház még egy klub volt. Négy együttesnek a klubja, Bihari János táncegyüttes, Bartók táncegyüttes, Vasas táncegyüttes és Vadrózsák táncegyüttes. A vezetők, elsősorban Novák Ferencet kell itt elmondanom, hogy ő tulajdonképpen az ő ötlete volt, és az ő általa vezetett Bihari Együttes szervezte meg az első táncházat, ami nagyon-nagyon jól sikerült. Én fiatal táncosként már ott lehettem, de klubszerű volt. A négy együttes együtt szórakozott, táncolt. Az első zenekar Sebő Ferenc, Halmos Béla és Éri Péter voltak, és széki tánc volt, mert maga a táncház szó is székről származik, az erdélyi mezőség szék falujából, és ezért széki tánc volt terítéken. A Sanyi akkor már nekünk tanított széki táncot a Bartók Együttesbe, mert mi mindent egy kicsit emiatt korábban kaphattunk meg általuk, Martin György és Sanyi által, úgyhogy már egy kicsit tudtunk táncolni, és a többi együttes is bekapcsolódott, és azért egészen jól mentek már ott a széki táncok, a tételei, a lépései, és ez nagyon jó volt így. Igen ám, és volt egy következő alkalom is, azt hiszem, vagy kettő, de az Írók boltjában volt ez, és ott tudjuk, az András út, Liszt Ferenc tér sarkán, mai napig ott hatalmas üveg, ablakok, portál, be lehet látni, és hát hallatszott a zene. És az emberek elkezdtek ott gyülekezni, hát ez egy zárt körű klub volt, tehát be is voltak csukva az ajtók, de nem jött be senki, de egyre nagyobb tömegek kezdtek el gyülekezni, amikor jött a következő alkalom, és hát nagyon nagy volt az érdeklődés, óriási, hát elsősorban a zene hallatszott ki, de utána meg látták bent az embereket táncolni, mulatni, énekelni, csúlyogatni, szóval nagyon-nagyon-nagyon nagy volt, és akkor volt az, hogy a Bartók Együttes, Timár Sándor, Sebő Ferenc úgy gondolták, hogy ezt a kincset, ezt nem szabad klubformában megtartani, hogyha tényleg ekkora az érdeklődés, amit mi látunk, és végül úgy döntöttek, hogy a Bartók Együttes vezetősége, Sanyi Feri, Sebő Feri és a vezetőség megnyitja a kapukat a nagy közönség előtt, és a másik három együttes ezt nem akarta, és ezért így a Bartók Együttes vállalta fel. És tulajdonképpen innen datálhatjuk azt, hogy táncház mozgalom, amikor az utca emberét beengedtük, ez már a Fehérvári úton volt, a Fehérvári úti művelődési házak egy nagy körtermében kaptunk helyet Sebő Feri segítségével, ott kaptunk helyet, és onnantól kezdve oda özönlött a nép. És minden korosztály, tehát egyáltalán nem volt az, hogy csak fiatal, csak idős, az ég egyadt a világon minden korosztály, és itt jött be a módszer, hogy ha az nincs, akkor nem lehet utcáról bejött embereket megtanítani, táncolni, mert azok nem azért jönnek oda, hogy színpadi koreográfiákat tanuljanak be, hanem azért jönnek oda, mert ott szól a zene, mert ott nagyon jó a hangulat, és ő egy olyan tudást kap már rögtön az első alkalommal, amivel ő már tud boldogulni. Mert a magyar néptáncban rendkívül, hát hogy mondjam, bonyolult és magas színvonalú és változatos és teljesen egyedülállóan különleges, de minden táncot lehet az alapoktól kezdeni, amit mindenki meg tud érteni. Ha megadjuk nekik a kulcsot, a nyelvtani szabályokat. És akkor Sanyi itt vált a tanító, a táncház mozgalom tanító mesterévé, mert ő gyakorlatilag egy országot tanított meg táncolni. Azt mondta, hogy neki még a művészi munkájába és a színpadi munkája, a koreográfusi munkája mellett ez még belefér, és ezt ő nagyon szerette csinálni, de ez a személyiségéből fakadt, mert ő soha nem tett különbséget, amikor tanított, hogy a patinás kijutói egyetemen tanítunk diákokat, vagy mondjuk elmegyünk egy kis magyarországi faluba vagy városba, mert felkértek minket, hogy ott csináljon ő egy szép koreográfiát. Azt a Sanyi ugyanolyan lelkesedéssel és ugyanazzal a lendülettel, színvonallal csináltam, és ezért tudott ő ennek a táncos lelke lenni, mert ő ilyen. Egyszerűen őt ez inspirálja. Teljesen mindegy, hogy kit tanít. Meg tulajdonképpen beszél a táncos anyanyelvvel.
0: Köszönöm szépen. Tímár Böske a vendégem, aki táncművész, a Csillagszemélyek alapítója és művészeti igazgatója.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Timár Böske, táncművész, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Böske, az előbb meséltél a táncházról, arról, hogy hát végül is Timár Sándornak nagyon jelentős szerepe volt abban, hogy az utca embere is megtanulhatta a táncot, hogy egyáltalán anyanyelvé válhatott a magyar néptánc. De mi történt a szakmában?
2: Amíg a táncházba azért jönnek az emberek megtanulni a táncokat, hogy utána ők ezzel a szórakozási formával tulajdonképpen egy önmegvalósítást csinálhassanak, mert ha ő maga alkotja a táncot, ez egy olyan fantasztikus dolog, teljesen mindegy, hogy az még nem olyan bonyolult, hogy még a legalapvetőbb szókészlettel rendelkeznek, de akkor is fel tudja már építeni a táncát, akkor is tudja már vezetni azt a lányt, akkor is tudja azt, mert már megkapta az eligazítást, meg a nyelvtant, hogy ő abból mit tud kihozni az adott tudásából. Tehát ezzel egy egész éjszaka el lehet lenni egy táncházba, úgyhogy egy percig sem unatkozik senki, de úgy érzi, hogy alkotott. Na most ez a táncházi szórakozási forma. A másik része a szakma, ott ugye táncegyüttesek vannak, akik színpadra dolgoznak, mindegyiknek van vezetője, koreográfusa, elmennek a fesztiválokra, dolgoznak, nyernek díjakat vagy nem nyernek, de ott más a célkitűzés, meg műsorokat adnak a közönségnek. Egyre több vidéki együttes, elsősorban a nagyvárosokból, a vezetőik jelentkeztek Sanyinál, hogy nagyon szeretnék a segítségét kérni ebben a megújulásban. Ezt hivatalosan úgy nevezték el akkor, hogy a Sanyi egy új folklorista irányzatot képviselt, amivel megreformálta tulajdonképpen a színpadi táncművészetet is, elsősorban a Bartók együttesben, de ez nagyon felkeltette az érdeklődését a vidéki együtteseknek, és elkezdtek jelentkezni, a segítségét kérni. Szeged, Jászberény, Nyíregyháza, Debrecen, tehát utána jöttek a kisebb települések is végül, és gyakorlatilag bejártuk az egész országot, mert Sanyitól rendeltek új koreográfiákat, de előtte mindenütt be kellett vezetni az újfajta szemléletet, hogy előbb megtanítjuk a táncosokat bánni azzal a stílussal, elsajátítani anyanyelvi szinten azt a stílust, amit mondjuk megrendelte az együttesvezető, hogy Sanyikám, csinálj nekem, csinálj egy koreográfiát mondjuk szatmári táncból, szatmári stílusból, akkor előbb meg kellett a táncosoknak tanulni a szatmári táncot ezzel az új módszerrel. És utána jött a színpadi alkotás. De ezáltal teljesen más alkotás keletkezett, mert ezzel a tudással egy egészen másfajta hangulata és egy egészen másfajta tudása lett a táncosoknak, ami által semmi nem hasonlított már a régire. Akkor is, hogyha egy koreográfiában megkötik az, hogy mit kell csinálni, meg ebből a figurából mennyit kell csinálni, meg abból, de itt már lehetett közben hagyni a táncosokat saját maguknak is improvizatív módon megalkotni a saját táncokat, és ez egy óriási felfrissülés volt szakmailag is, és szellemileg is. Tehát nem csak technikailag.
1: Hogy fogadták?
2: Hát nagyon jól, hát olyan sikeres volt minden. Mondom, hogy azokban az években folyamatosan és rendszeresen jártuk az országot, aha, és a Sanyi felkérése csinálta a koreográfiákat a különböző együttesekből, és hát óriási sikere volt ezeknek a táncoknak. Vitték fesztiválokra, vitték versenyekre, vitték csak szerepelni, hogyha fel kellett lépni az adott együttesnek, és egyszer csak nem is olyan sokára elkezdődött ennek a nemzetközi visszhangja is, amikor már a különböző országokban, elsősorban Amerikában és Dél-Amerikában, később Japánban, ahol nincs magyar származású táncos, egy darab se, de viszont végül az lett a második műhelyünk, a hírét vették ennek az újfajta stílusirányzatnak, ennek az újfajta módszernek, hogy hogyan is lehet magyar néptáncot tanulni úgy, hogy nem betanított formában, hanem inkább elsajátítjuk magát, a nyelvtant elsajátítjuk magát, mert abból aztán költészet is lehet később, és lett is persze, és akkor már Amerikába kellett nagyon sokat mennünk, az ottani magyar táncegyütteseknél váltást segíteni, átállni erre az új formára. Dél-Amerikába mentünk, elsősorban Brazíliába nagyon sokat, ugyanemiatt, és az volt a vicces, hogy Japán nagyon hamar belépett a képbe, holott nincsenek magyar származású táncsoportok, de magyar táncsoportok vannak Japán japán tagokkal.
1: Hát például a csillagszeműek, abszolút van nálatok japán táncos.
2: Nálunk van japán táncos, hát, de Japánban vannak magyar táncegyüttesek, úgyhogy csak japánok a tagjai, de magyar táncot táncolnak, de az hát nagyon magas színvonalon, úgyhogy elindult ennek a nemzetközi küldetése is, így mondanám, misszió is, akár ezt is mondhatnám, természetesen Európában is, úgyhogy a végén nagyon-nagyon komoly nemzetközi sikere lett ennek az új módszernek, és utána következett be az, hogy miután Magyarországon az új folklorista stílusra átálltak az együttesek, miután már külföldön a magyar származású közösségekben átálltak erre, akkor Pozsgai Imre, akkori kulturális miniszter 1980-ban felkereste a Sanyit, hogy szeretné, hogyha ezt a váltást az Állami Népi Együttesbe is megvalósítaná.
1: Akkor innen folytatjuk tovább a beszélgetést. Tímán Sándor van fókuszban, aki idén lesz 95 éves, október 2-án pontosan. Jövünk vissza, a vendégem Tímár Böske, táncművész, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Jelentősen javult Európa levegő minősége. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. Tovább emelkedett a múlt heti venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint csaknem 3000-en vesztették életüket, és több mint 16000-en sérültek meg. Bár csekély az esély arra, hogy 11 nap után további túlélőket találjanak, a mentőszolgálatok folytatják a keresést. Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt este telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő. A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel a két nap múlva Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. A megbeszélésre az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából került sor. Donald Trump-al korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is egyeztetett. Folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása, így évtizedes távlatban jelentősen javult Európa levegő minősége a Kopernikusz légkör megfigyelő szolgálat éves jelentése szerint. A leglátványosabb javulást az iparban és a közúti közlekedésben érték el. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy az időjárási viszonyok, a nyári hőhullámok és a téli fűtési szezonok még mindig okozhatnak átmeneti, komolyabb légszennyezési időszakokat. A résztvevő együttesek zenés, népviseletes felvonulásával kezdődik pénteken a 16. Martin György Néptánc Fesztivál Szegeden. A rendezvényen idén 5 ifjúsági csoport, köztük a debreceni, ráckevei, jászberényi, szegedi és röszkei táncosok mutatják be új, a Kárpát-medence hagyományaira épülő koreográfiáikat a szakmai zsűri előtt. A közönség szombaton este a Kis Színházban láthatja a produkciókat, az érdeklődőket pedig esténként táncházak is várják. Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26-31 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Kedves hallgatóink, a következő beszélgetés 2025. augusztus 17-én volt hallható. Akkor Tímár Sándorról beszélgettem feleségével és tanítványával, Tímár Böskével, aki táncművész, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Tímár Sándor Kossuth Díjas koreográfus, a Nemzetművésze címzetes egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja 2026. június 19-én elhunyt. Ezzel a beszélgetéssel ráemlékezünk itt a Duettben.
1: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
0: Vendégem Tímár Böske táncművész, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Böske, az előbb ott tartottunk, hogy Tímár Sándor az Állami Népi Együtteshez került, de közben én úgy tudom, hogy az Állami Balettintézetben ő indította el a néptáncképzést.
2: Ez így igaz. Pontosan 1971-ben addig nem volt néptánc szagozata az Állami Balettintézetnek, és arról már hallottunk, hogy Rábai Miklós volt az, aki ezt szorgalmazta, hogy nagyon kellene most már, hogy hivatásos táncosokat a Állami Balettintézetbe képezzenek, és Rábai Miklós ajánlására lett a Sanyi az első tanszékvezető. Györgyfalvai Katalin volt a női munkatársa, ketten tanították az első osztályt, de még 3 évfolyamot bocsátott ki, és tulajdonképpen elmondhatom, hogy ezek a tanítványok azok, akik a mai napig is rendkívül sikeresen működnek a magyar táncművészeti életben. Ebből az első évfolyamból, legendás első évfolyamból került ki például Zsurávszki Zoltán, aki a Nemzeti Táncegyüttes vezetője, Végső Miklós, aki a Táncművészeti Egyetem tanára. Sok nevet mondhatnék még, de igazából a Sanyi táncosai, az általa kinevelt táncosok az összes profi együttesben hivatásos táncosként működtek, most már nyilván mint vezetők a koruknál fogva, de például az Experidence alapítója Román Sándor is a Sanyi keze alól került ki, Hortobágyi Gyöngyvér, aki jelenleg a néptánc tanszék vezetője, az ő utóda tulajdonképpen a Táncművészeti Egyetemen, ő a második évfolyamból került ki, tehát se szeri, se száma azoknak a növendékeknek, akik a mai napig viszik tovább az ő vonalát, és nagyon sikeresen. Úgyhogy az szakította meg végül is ezt a folyamatot az Állami Balettintézetbe, hogy a Állami Népi Együttesbe kerültünk. És az egy olyan életforma lett az életünkben és az egész családunk életében, ami rengeteg utazással, rengeteg próbával, rengeteg külföldi turnéval, magyarországi hosszú vendégszereplésekkel, ami mellett már ő, mint tanszékvezető, egyszerűen nem tudta volna felügyelni a sok-sok távollét miatt.
0: Igen. És hogyan zajlott a munka az Állami Népi Együttesben?
2: Az Állami Népi Együttesben azért volt nagyon nehéz elindítani, mert Posgai Imre mindenképpen úgy gondolta, hogy Tímár Sándor az egyetlen, aki az Állami Népi Együttesbe és ezt a megújulást meg tudja valósítani. Mert akkor már tulajdonképpen országszerte megújultak az együttesek az új stílusirányzattal, ezzel a anyanyelvi tánctudással, de az Állami Együttesbe ez még nem következett be. És úgy gondolta Posgai Imre, hogy azért annak muszáj most már bekövetkezni, mert mégiscsak az ország első reprezentatív együttese, aki járja a világot és a magyar kultúrát, tánckultúrát ugye terjeszti és mutatja. De volt egy nagyon nagy probléma, azért 81-ben vagyunk még csak. A Sanyi nem volt párttag, soha nem volt. És akkor még vezető beosztásban nem lehetett más. És itt azért nagyon sokáig húzódott, azért is 81-ben indult el januárba, sokkal korábban jött a felkérés, de Sanyi, ő művészember elsősorban, nem volt soha pártember, és nem óhajtott változtatni ő már az ő nézetein. Ő azt mondta, ha kell a tudása, akkor kell, és nagy örömmel, ha nem kell a tudása, ő nagyon jól el van az eddigi életformájában. Az eddigi munkáival semmi probléma nincs belőle. És visszautasította ilyen formán első körben. És hát ez egy nagyon érdekes helyzet volt, mert Puzsga Imre viszont nem tágított. Mert őt már nem érdekelte ez, hogy a Sanyi pártag-e vagy sem, őt az érdekelte, hogy ez valósuljon meg. És ki is nevezte ennek ellenére. Hát őt már akkor ugye reformernek nevezték, Puzsga Imrét, ő, már az ő munkássága már azért nem volt annyira szigorú, vonalas, és gondolom, hogy ezért is lehetett ezt meglépni. Igen, ám csak az volt a baj, hogy legmagasabb szinten ez nem volt kérdés, hogy ez már nem elvárás, de alsóbb szinteken igen. Kerületi, városi, budapesti, hát a pártbizottságok voltak, és hát persze állami népi együttesen belül is, hogy ne, hát rengeteg hát pártitkárok a különböző karokban, meg volt itt minden. Úgyhogy ez azért nem volt egy könnyű helyzet politikailag, nem szakmailag, mert a szakmával azzal nem volt semmi probléma, de politikailag igen, mert hát megpróbálták őt azért gúzsba kötni, és azért megreformálni egy együttest, és megújítani az arculatát úgy, hogy közben állandóan behívják raportra ilyen meg olyan pártbizottságokra, hát azért az nem volt könnyű. Ugyanakkor még megvolt a hármas egység, ami az állami népi együttest jellemezte. Volt a tánckor, a kórus, nagy zenekar, nagy cigányzenekar. Ez volt a hármas egység. Na most, mivel eleve a magyar néptánchoz nem sok köze volt a nagy zenekarnak meg a kórusnak, ez is egy borzasztó nagy kihívás volt a Sanyinak, mert ugye ez nem lett egyik napról a másikra átalakítani. Az első, amit tehetett, hogy lett egy nagyon jó parazenekarunk, tehát ami most mindenhol már zenekar, minden együttesnél, minden táncházban, az rögtön megléptük, de hát még az első amerikai turné, három hónapos amerikai turnéra még 100-an mentünk. Bizonyám,
0: az igen.
2: A tánckar, a kórus, a nagyzenekar, és ez a kis paraszti mintára alakított zenekar, úgyhogy az még kemény volt az első, ez a létszám is, hogy még az impresszárió ezt ki tudta fizetni, mert szerintem most már Amerikában sem lehetne, de hát ez 80, nem is tudom, ez hányban volt, 81-ben kerültünk oda, talán 83-ban volt, úgy gondolom. Szóval minden esetre, mert sok amerikai turné követte még, összesen 4-3 hónapos amerikai turnén voltunk. Bejártuk keresztül Kasul egész Amerikát, úgyhogy itt azért ez a váltás, de ugyanakkor azt tudni kell, hogy a Sanyi Balettintézeti első évfolyamából már legalább 5 pár táncos az Állami Népi Együttesben volt ekkor. Tehát ott már volt saját kinevelésű táncosa, csak régi repertoárral. De az együttesnek a másik fele, az még Rábai táncos volt, és nagyon féltek ettől az új stílustól. Szóval egyszerűen attól féltek, hogy nekik ez már késő ezt megtanulni, és hogy ők ezt nem fogják tudni megtanulni, és hogy akkor mi lesz velük. Tehát volt egy ilyen is benne, de azért ahhoz képest, hogy voltak a teljesen Timár tanítványok, meg a teljesen Rábai tanítványok, ahhoz képest egészen jól ment az indulás, azt mondhatom. Nekem ugyanúgy meg kellett tanulni az Ecseri lakodalmas műsort, én, mint Timár tanítvány gyerekkorom óta, mint nekik az új műsort, és akkor így azért megoldottuk.
0: Azért haladtatok.
2: Haladtunk.
0: Timár Böske táncművész a vendégem, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Jövünk mindjárt vissza.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Tímár Böske, táncművész, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Tímár Sándor van most fókuszban, aki hát minden téren, minden szinten kapcsolódik Böske életéhez, tekintve, hogy Tímár Böske az ő tanítványa és a felesége is egyben. Böske, az előbb az Állami Népi Együttesnél tartottunk, és az merült fel bennem, hogy ennek ellenére, hogy azért mennyi ellenállással találkoztatok, hogy mennyi akadállyal, mégis hogyan sikerült megreformálni?
2: Hál' Istennek sikerült, a küldetést végrehajtottuk. Ez a Sanyi fantasztikus kitartásának köszönhető. Tehát ő egy olyan, ő nem adja fel. Ő csinálja, nehézség ide vagy oda, pártitkárok ide vagy oda, akkor is csinálta, és tulajdonképpen a tanítványai, akik már ott voltak, amikor mi oda kerültünk, az ő segítségükkel, és szép lassan, ahogy az Állami Balettintézetből a következő és a következő évfolyamokat kinevelte, onnan is folyamatosan jöttek az ő tanítványai, tehát az ő általa kinevelt táncosok, és vidékről is hozott fel táncosokat, például Mihály Gábor, aki jelenleg az Állami Népi Együttes művészeti vezető, és a Sanyi utóda ő lett, ő nem a Balettintézetből jött, hanem például a Jászberényi Táncegyüttesből jött. Tehát a Sanyi, ha látta, hogy vidéken van jó táncos, aki neki tetszik, mint karakter, vagy úgy látja, hogy olyan színvonalon van, hogy hely tud állni ebben a hivatásos közegben is, akkor ő azokat a táncosokat meghívta. Úgyhogy nem csak a Balettintézetből hívta a tanítványait, hanem a vidéki együttesekből is, úgyhogy egy nagyon végső soron egy nagyon színvonalas és egy nagyon sokszínű csapat lett. Általában úgy emlékszem, hogy 18 pár táncos volt, vagy 20, de 18 biztos, és közben a rábai táncosok szépen lassan idővel elmentek nyugdíjba, mert ugye a koruk, nekik ők sokkal idősebbek voltak, mint mi, amikor oda kerültünk, és akkor az ő nyugdíjazásuk elkezdődött, nem egyszerre természetesen, hanem így lépcsőzetesen. Úgyhogy de addig viszont ők is beletanultak a Tímár módszerbe, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól csinálták. Tehát én azt mondom, hogy kár volt félniük attól, hogy ez nekik nem fog menni, mert ment nekik. És jól csinálták. És végül is így összecsiszolottunk, mert még Amerikában nagyon, az amerikai turnéra még sok olyan táncos jött, aki nem ezen nevelkedett, de olyan egységes lett végül is a társaság, hát óriási siker volt, mondanom se kell, Amerikában is, hogy ez már nem volt szembeszökő, úgyhogy így aztán az évek során kicserélődött a táncos állomány. Közben a kórust a nemzeti kórus, nem, azt hiszem előbb a Magyar Rádió kórusa lett az egész kórus, akkor már kórusunk nem volt, és akkor így lehetett fejlődni és haladni és menni előre is előre, de egy biztos, hogyha nem Tímár Sándorról van szó, hanem valamilyen más típusú művészemberről, akkor lehet, hogy az belerokkan ebbe. Mert a művészemberek alapból rendkívül módon érzékenyek. És valamilyen módon Sanyi is nagyon érzékeny, de ugyanakkor rettenetesen kitartó, és makacs is. Ez igaz, de ez a makacsága kifejezetten a segítségére volt.
1: És milyen egyéb képességek vagy készségek voltak benne, amitől gyakorlatilag ahová betette a lábát, ott megreformálta azt a helyet, és gyakorlatilag sikerre vitte? Szóval mi volt az, mit gondolsz, ami ehhez hozzájárult, mondjuk a makacságon túl?
2: Azért, mert az ő személyisége olyan, hogy tulajdonképpen a táncosok vakon mentek utána, pedig egy olyan csendes személyiség, a Sanyit valaki hangosan beszélni, mert divat volt egy időben a mi szakmánkban, hogy az együttes vezető kiabál, vagy ne adj Isten, üvölt a táncosaival. Valahogy úgy gondolták, hogy ez hozzá tartozik a művészi élethez, vagy a próbavezetéshez, én nem tudom. Na nálunk ilyen soha nem volt, mert a Sanyi még csak fel sem emelte a hangját, mert kifejezetten csendes típus, és egyáltalán nem bőbeszédű. Viszont ha ő kiállt táncolni, és adta az instrukcióit, az mindenkit lehengerelt. Egyszerűen mentek utána a táncosok, és nagyon-nagyon jó volt a hangulat a próbáin. Tehát ő először megtanította a táncot nagyon alaposan, és utána állt kellett neki a koreográfiát, a színpadi művet elkészíteni. Addigra a táncosok annyira felkészültek voltak már, hogy minden elképzelését meg tudta valósítani. És ez vitte őt sikerre. Mert csak és kizárólag akkor lehet egy színpadi alkotás hiteles és a néző számára mindenképpen hát lenyűgöző, hogyha a táncosok is hitelesek benne. De a táncos, vagy ez, gondolom ez a színészeknél is így van, meg minden műfajban így van, de a táncos csak akkor lehet hiteles, ha nagyon tudja a dolgát. Na most a Sanyi esetében ez nem volt kérdés, hogy a táncos tudja a dolgát, mert azzal indított, hogy nagyon kellett tudni a dolgunkat, és abból ő nem engedett egy ottányit se, tehát szigor az volt. Kőkeményen.
1: A maga csöndes módján.
2: Úgy. Pontosan.
1: Tímár Böske táncművész a vendégem, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Kedves hallgatóink, Timár Sándor, Kossuth Díjas koreográfus, a Nemzetművésze címzetes egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, életének 96. évében, 2026. június 19-én elhunyt. A most hallható beszélgetést feleségével, Timár Böskével rögzítettük 2025. augusztus 17-én. Timár Sándorra emlékezünk.
1: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Vendégem Timár Böske, táncművész, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Timár Sándorról beszélgetünk, az ő életéről, hiszen idén, október 2-án lesz 95 éves, ez az egész év a jubileum jegyében telt. Na de még előtte térjünk vissza arra, hogy van egy ország, amelyhez nagyon szoros, erős kapcsolat fűz benneteket. Egy meglepő hely, hiszen nem Európához tartozik, ez pedig Japán. Hogyan alakult ki ez a kötődés?
2: Japán, ez az ország lett a második szakmai műhelyünk. Soha nem gondoltam volna annak idején ezt, hogy egyszer több időt fogok ott eltölteni, mint Magyarországon kívül bárhol. És szinte otthon érzem magam sokszor családiasan, annyira sok a barát és a tanítvány. 79-ben kerültünk oda először, tehát az azt jelenti, hogy annak már 46 éve. És 46 éve egyetlen év nem maradt ki, kivéve a Covid időszakot, de különben, amint ott is nyitás volt, azonnal folytatódott az oktatás. 78-ban a Bartók együttessel az Észak-Angliai Billingenben folklórfesztiválon vettünk részt, és ez a japán úr, aki aztán a mi mentorunk, mecénásunk és mindenünk lett, és egyik legjobb barátunk is, ő is ott forgatott hatalmas kamerával, hát olyan feltűnő jelenség volt 78-ban az ő felszerelésével az Észak-Angliai Billingenben, hogy csak bámultunk, és ő minden műsort megnézett. Lengyel táncokat, az nagyon érdekelte őt, de ez egy nemzetközi fesztivál volt, itt nagyon sok mindent láthatott, felvételeket készített, és egyszer csak a műsorunk után, első műsorunk után oda jött hozzánk, hogy ő ezt a fajta szemléletmódot még nem látta soha néptáncba, pedig ő a Japán Folklór Szövetségnek az elnöke, és a Japánban az egyetemi tánckluboknak is a vezetőségébe benne van, tehát ő sok európai táncost látott már, és európai együttest is vitt ki Japánba, de ő ezt a, hát amiről eddig beszéltünk, hogy a megújulás, az új folklorista szemléletmód, ez neki nagyon feltűnt. És többi műsorunkat is megnézte, onnantól kezdve már kapcsolatban voltunk, és azt mondta, hogy utolsó napon, hogy elmennénk-e Japánba, hogyha ő szervez nekünk oda utat, tanító körutat, tehát egy hosszabb. És így néztünk Sanyival egymásra, hogy Japánban, hát meg ilyet sem hallottunk, biztos, hogy komolyan gondolja az úr, de mondtuk, hogy nagyon szívesen, mondta, hogy akkor ő fog jelentkezni. És ez nyáron volt, és jelentkezett már ősszel, hogy realizáljuk a dolgot, és a következő évben már tavasszal megérkeztek a repülőjegyek, és indultunk az első 6 hetes körutunkra Japánba. Akkor bejártuk egész Japánt, japán egyetemeken tanítottunk, de az összes nagyvárosba, az összes szigeten, tehát egy olyan körutazás volt, hogy mi csak ámultunk és bámultunk, de el nem gondoltunk volna akkor az első út során, hogy ennek micsoda folytatása lesz, mert Harada úr, onnantól kezdve rendkívül sikeresek voltunk, ez igaz, a japánok is azt mondták, hogy ilyenben még nem volt részük, tanultak ők már európai táncot, de nem így módon. Japán tanítványaim a mai napig azt mondják, hogy ez Böske szán, ez olyan életérzés, amit mi sehol nem kapunk meg, csak a magyar tánctól. És azóta töretlenül van, utána Sanyi 80 éves korába jött utoljára, akkor azt mondták neki az orvosai, mert mindig a hosszú úton nagyon megfájdult a lába meg a dereka, a 15 órás utakon. Akkor mondták a orvos pártfogóink, hogy Sanyi bácsi, nem kell már ebben a korban 15 órás utakat tenni, amikor itt van a fia, meg a még a másik fia, meg a harmadik, meg a negyedik, és van, aki segítsen, és még itt a Böske, meg Sárika, a lányom is besegített, úgyhogy onnantól kezdve aztán váltás volt az oktatásban, az oktatók személyében, de a dolog teljesen töretlenül megy tovább, és ennek pont most az a lenyomata, hogy a Timár Együttes, amelyek a Csillagszeműeknek a felnőtt tagozatát már Timár Együttes néven működtetjük, hogy az Oszakai Világkiállításon szerepeltünk, meghívottak voltunk, de előtte még Tókióban is volt egy 4 napos eseménysorozat, és tulajdonképpen az Oszakai Világkiállítása, meg Tókióba is, az összes japán táncosunk megjelent a színházba, Oszakába a világkiállításon, a régi táncosok, jelenlegi táncosok, tehát egy olyan tömeg kísérte a Timár Együttes útját, ami rendkívül megható volt, rendkívül megható volt.
0: Böske, a japán császárnál is vendégeskedtetek, hát nem egyszer.
2: A japán császári párral 2 alkalommal találkoztunk személyesen, kézfogással, mindennel. Az egyik Esztergomba volt, Márt Ferenc volt a köztársasági elnök akkor, és az ő felkérésére szerepeltek a Csillagszeműek ezen az eseményen, és az volt a Márt Ferenc kérése, hogy a japán táncosunk, akit én hoztam haza a Kiótai Egyetemről 25 évvel ezelőtt, és mai napig itt van, a magyar feleséggel és 3 gyerekkel, hogy feltétlenül Suzuki Gin is lépjen fel. És akkor csináltunk egy gyönyörű műsort a gyerekekkel, és a Suzuki Ginnek még szóló kalotaszegi legényes bemutatója is volt, és a japán császári párt rendkívül módon lenyűgözte ezt. Mi láttuk, tudtuk, mondták, sok fotó, közös minden, de nem gondoltuk azt, hogy 2 év múlva a Csillagszemű ment Japánba, egy 6 hetes hosszú turnéra, és Tókióba megérkezve az impresszárió mondja, hogy a császári palotában megtudták, hogy mi ott turnézunk, és egy exkluzív műsort rendeltek a császári palotába a családnak. Tehát a császári pár 2 év múlva se felejtette el, pedig egész Európát bejárták, nem csak Magyarországon voltak, nem felejtette el azt a kulturális programot, amit ők kaptak itt Magyarországon, hogy ők oda is rendelték, úgyhogy ez már egy akkora hatalmas, hát jelentőségű felkérés volt, hogy az már nem is tudom elmondani, hogy mit jelentett ez nekünk, a táncosoknak, de nekik is, és a japánokra nagyon jellemző, hogy utána volt egy kis fogadás, és az császárné, az akkori császárné, mert most ugye már a fia a császár, azért Petőfiről beszélgetett Sanyival meg velünk meg, Molnár Ferencről, meg Pál utcai fiúkról. Igen. Felkészült.
0: Tehát ennyire tájékozott
2: felkészült.
0: Volt.
2: Vagy tájékozott volt alapból, vagy felkészült, de mi annyira meghatottunk ettől, hogy ezt nem tudom elmondani. És ott ültek a kis hercegnők, meg a család. Igen.
0: Köszönöm szépen. Timár Böske a vendégem. Jövünk mindjárt vissza.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Timár Böske táncművész, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Böske, Timár Sándorral közösen létrehoztátok a Csillagszeműeket, ami most már, ha jól tudom, akkor 32 éves, és hát alaposan megünnepeltétek a 30-at, erre pontosan emlékszem. De akkor, annak idején, mi volt ennek az apropója, hogy létrejött?
2: Igazából az én álmom volt az már nagyon régen, hogy egy gyermekegyüttes létesítsünk, ugyanis akkor már 5 közös gyerekünk volt a Sanyival. Akkor született meg a legkisebb, Gergő, Geri, aki most az édesapja utóda, a Timár együttes vezetője és koreográfusa, és egyébként most nyert 3. koreográfusi díjat a Szolnoki Fesztiválon múlt hétvégén. Nagyon büszkék vagyunk rá, de a Geri akkor született. És én úgy gondoltam, hogy ez a rengeteg tudás és tapasztalat, amit én megkaptam az életem során, hát elsősorban a Sanyitól, de aztán még a saját magam is fejlődtem rengeteget mellette, meg a lehetőségek mellett, amit kaptam, mert rengeteg lehetőséget kaptam, úgy gondoltam, hogy annak az átadása mindenképpen a gyerekek felé kell, hogy irányuljon, bár nagyon szerettem felnőtteket is tanítani mindig, mindenkor és most is, de a gyerek a jövő. És minél kisebb korba, és ez a Timár módszer lényege, hogy minél kisebb korba ismerkedik meg az a gyerek ezzel a kultúrával, annál szervesebben beépül a mindennapi életébe, és végigkíséri egész életén át. Úgy, ahogy a néphagyományban, amikor még magukba szívták ezt a kultúrát a hagyományba, a nagy családokba. Ezt teremtettük mi meg a városba, és úgy gondoltam, hát a saját gyerekeimre is gondoltam persze, hogy őket is valahol meg kell tanítani táncolni, hogy ezt meg kéne valósítani. És még az Állami Népi Együttes kötelékébe dolgoztunk mind a ketten, amikor elindítottam, ezt még az Állami Népi Együttes kötelékén belül Serfőző Sándor igazgató segítségével, de annyira nagy lett a létszám robbanásszerűen, hogy azt már egyetlen intézmény se bírta volna el. És akkor gondoltam egyet, mert még nagyon új volt az, hogy vállalkozni lehetett, hát még alig telt egy év el, hogy akkor én ezt most meglépem, és egy magántársulatot létesítek. És ez egy nagyon jó döntés volt akkor, bár mindenki azt mondta nekem, hogy nagyon bátor vagyok, mert tánc, meg pedagógia, oktatás, hogy én ezt hogy gondolom üzleti alapokra fektetni, de úgy gondoltam, hogy az a rengeteg gyerek, aki már a kezem alatt van, azért az már maradjon meg biztonságba. És azóta is én úgy tudom, hogy ez egyetlen magántársulat, magánkézben levő társulat mi vagyunk, az ország, ebben a műfajban persze, és 32 éve töretlenül is sikeresen működik, és a Sanyival rengeteg-rengeteg gyereket neveltünk ki, a 32 év alatt sok-sok ezer gyerek kapott ebből a tudásból, a Timár módszerből, ennek a szépségéből, a nevelő erejéből, a közösségformáló erejéből, és amikor elindítottuk, akkor természetesen hát a Böske néni ugye az alap, bár Sanyi bácsi tanítása, hát azért a gyerekek vakon mentek utána, de mégis úgy hívták őt, hogy Böske bácsi. Úgyhogy ebből tudtam, hogy mi az én státuszom.
1: Te vagy a főnök.
2: És a Sanyi bácsival nagyon sokáig csináltuk, mert ő nagyon sokáig a próbaterembe dolgozott, tehát hál' Istennek az egészsége meg engedte.
1: És hogy van most ő? Hogy van most Timár Sándor?
2: Nagyon jól van. Igazán szerencsés, mert szerencsések vagyunk, mert ő mindig nagyon egészséges volt egész életében, egészséges életet is élt rendkívül módon, minden szempontból, de őt semmilyen betegség nem érte el. Így értem a betegséget, hogy valamilyen szervi probléma, vagy valami olyan, ami most azért rettenetesen sok a Magyarországon a nagyon súlyosan beteg ember. Hál' Istennek, akkor ebből a szempontból azt mondhatnám, hogy ő ma egészséges, mert nincs semmilyen betegsége. Az általános fáradékonyság, ugye, ami már ebben a korban mégiscsak megengedhető, úgyhogy nagyon szeret otthoni környezetben lenni, az otthon biztonságában lenni. Már nem szeret elmenni otthonról, nem is ajánljuk, az orvosi csapatunk sem ajánlja, hogy Sanyi bácsi csak legyen otthon nyugalomban, biztonságban, de viszont mi a család meg állandóan körülvesszük, mindenről tájékoztatjuk, informáljuk, megmutatjuk, elmeséljük.
1: És most zajlik éppen a Timár 95 jubileumi emlékév, tehát egy teljes éven át őt ünneplitek.
2: Ez így van, márciusban kezdődött, és október 2-án a születésnapján lesz a záró esemény. Úgy gondoltuk, hogy a 95 év az egy olyan akkora szám, hogy muszáj egy életműbemutatással megünnepelni. Nem az, hogy most csak a születésnapján adunk egy gálaestet, mert azt kell megmutatnunk, azt kellett megmutatnunk a szakmának, a közönségnek, az egész világnak, mert ugye a neten már minden fönt van, hogy mit köszönhetünk mi neki, hogy mit kaptunk mi tőle, a szakma. És ebben mindenki beletartozik. A hivatásos szegmens, az amatőr mozgalom, a táncház mozgalom, az oktatási része a dolognak, a Táncművészeti Egyetem, mindenki abból profitál, és mindenki tulajdonképpen az ő tanítványa, vagy az ő tanítványainak a leszármazotta, aki ma dolgozik a szakmánkban, és ez volt a cél, hogy ezt mutassuk be. És így indult el, hogy a március 2-án az Operettszínházban rendezték meg, minden évben megrendezik az Országos Táncantológiát, ami az amatőr együttesek találkozója, az a legjobb amatőr együttesek találkozója. Ott megünnepeltük Sándort Filbetítéssel, Diószegi László, a Martin Szövetség elnöke, aki szintén Timár tanítvány, elmesélte élete történetét, hogy mit tanult a mestertől, és utána pedig a Timár együttes az egyik leghíresebb, emblematikus koreográfiáját adta elő. Akkor hamarosan ezután jött a táncház találkozó. Ott Berány István, a Táncház Egyesület elnöke, Sanyi jogutódja, szintén nagyon szépen méltatta a mestert, és a Matyi fiam, aki a filmes a családba, filmrendező, operatőr, ő egy összeállítást készített arról, hogy a táncház mozgalomba a Timár Sándor milyen szerepet töltött be, illetve nem tölti be ezt a szerepet, akkor nincs táncház mozgalom konkrétan. És ezt a filmet ott levetítették a gálaest után, a nagyon-nagyon nagy néző sereg előtt a lelátón mindenki ülte, és nagyon nagy tapssal ünnepelték Sándort. Utána következett a Magyar Művészeti Akadémia, mert Sanyi a Művészeti Akadémia rendes tagja. És megünnepeltük őt, mint akadémikust a Vigadóban, Pesti Vigadóban, Pesti Vigadó Sinkovics termében, színház termében, ahol Misi fiunk, Timár Mihály, aki az MMA ösztöndíjasaként a papa életművét dolgozta fel, egy nagyon rendkívül érdekes prezentációt tartott, de ez egy olyan prezentáció volt az ő életművéről, amiben élő zene volt, élő tánc is volt, és filmvetítésekkel is megtűzzelve, természetesen beleértve a japán filmeket, ami rendkívül nagy sikert aratott a közönség előtt. Itt megünnepeltük Sanyit, mint akadémikust, de két napra rá már a Táncművészeti Egyetemen is megünnepeltük, nem csak azért, mert ő indított el a néptáncos képzést az akkori állami balettintézetbe, hanem a táncművész képzős két osztálynak, a legújabbnak és a végzős osztálynak egy rendhagyó tánctörténet órát tartottunk, hogy ki is Timár Sándor, és ott is volt filmvetítés, és egy egész műsort adott a Timár együttes, Timár archívum Kalotaszeg epizódját, plusz minden tanuló kapott tőlünk egy Timár a Mesti című könyvet, amit még a 90. születésnapjára adtunk ki, az is egy életműkönyv, de ugyanakkor egy tankönyv is, úgyhogy a diákok megkapták, a hallgatók a könyvet mindenki. Nagyon sikeres volt, nagyon hálásak voltak az iskola is, meg a hallgatók is, és most egy kis szünetet tartunk, mert jön a nyári szünet, de szeptember 26-án, tehát az edzőtáborokban már ezzel fogunk foglalkozni, a Nemzeti Táncszínházban Ertül Péter igazgató segítségével megkaptuk a színház szermet már nagyon közel a születésnapjához, és ott lesz egy záró gálaest, tehát ami a színpadi részét illeti az ő munkájának, meghívott vendégekkel, sok mindenkivel, zenekarokkal, táncosokkal, énekesekkel, de ami nagyon érdekes, hogy a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Kutatóintézete pedig egy konferenciát rendez a tiszteletére, és a múlt héten kaptam a telefont, hogy pont október 2-ára tették, és ennek annyira örültem, mert ez Sándor születésnapja. Úgyhogy ez lesz az utolsó esemény, és akkor úgy gondoljuk, hogy ebben a sorozatban minden oldalról bemutattuk Timár Sándor munkásságának a jelentőségét és hatását a mai magyar táncművészeti életre.
1: Böske, Isten éltesse őt sokáig, kérlek szépen add át neki ölelésünket.
2: Feltétlenül.
1: És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. És
2: én is köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Tímár Böske táncművész volt a vendégem, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Én ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
0: Ez a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában Tímár Sándor Kossuth Díjas koreográfusra, a nemzetművészére, címzetes egyetemi tanárra, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjára emlékeztünk. Nemrégiben, 2026. június 19-én vesztettük őt el, de emléke velünk marad, és mindaz, amit ő hordozott magával és átadott. Az imént hallott beszélgetést 2025. augusztus 17-én rögzítettük feleségével és tanítványával, Tímár Böskével.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változóan felhős, napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Tovább emelkedett a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. Tovább emelkedett a múlt heti venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint csaknem 3000-en vesztették életüket, és több mint 16000-en sérültek meg. Bár csekély az esély arra, hogy 11 nap után további túlélőket találjanak, a mentőszolgálatok folytatják a keresést. Mintegy 3 tonna kokaint foglaltak le, és 4 embert őrizetbe vettek 2 kishajó fedélzetén a mexikói hatóságok a Csendes-óceánon. Mexikó, Donald Trump elnök és az amerikai kormány nyomására fokozta a drogellenes műveleteket. A mostani rajtaütéssel a becslések szerint mintegy 37 millió dolláros, átszámítva több mint 11 milliárd forintos kárt okoztak a bűnszervezeteknek. Kínában szabadon engedték a hatóságok a Cion-egyháza nevű el nem ismert keresztény gyülekezet tavaly októberben őrizetbe vett alapítóját, Ezra Chint. A lelkész már meg is érkezett Los Angelesbe. Szabadon bocsátása az amerikai és a kínai elnök közötti korábbi tárgyalások eredménye, egyben egy jó szándékú gesztus az amerikai nemzeti ünnep alkalmából. A vallási vezetőt az információs hálózatok illegális használatának vádjával tartották fogva. Az egyház tájékoztatása szerint a gyülekezet 8 tagja továbbra is őrizetben van Kínában. A résztvevő együttesek zenés, népviseletes felvonulásával kezdődik pénteken a 16. Martin György Néptánc Fesztivál Szegeden. A rendezvényen idén 5 ifjúsági csoport, köztük a debreceni, ráckevei, jászberényi, szegedi és röszkei táncosok mutatják be új, a Kárpát-medence hagyományaira épülő koreográfiáikat a szakmai zsűri előtt. A közönség szombaton este a Kis Színházban láthatja a produkciókat, az érdeklődőket pedig esténként táncházak is várják. Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26-31 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest második kerületében több utca visel egymáshoz kapcsolható nevet. Ilyenek a Fillér, a Forint, a Pengő és a Garas utca. A Fillér utca volt az első köztük, ami könnyen lehet, hogy nem is a pénzről, hanem egy felvidéki településről kapta a nevét. Egy másik verzió szerint az egykor a Retek utca sarkán működő, az utolsó Fillérhez elnevezésű kocsma után nevezték el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Már a középkorban is üzemelt a mai Rudas helyén egy fürdő, amit Szokolló Mustafa budai beglerbég 1572-ben átépítetett. A Buda felszabadítása utáni évszázadokban a fürdőt fokozatosan bővítették. A millenniumra nyitották meg az uszodacsarnokot, majd hivatalosan is gyógyfürdővé nyilvánították. A Rudast 1936-tól csak férfiak látogathatták. 2005-ben pedig, miután befejeződött a fürdő felújítása, bevezették a külön női napot és a koedukált fürdési napokat is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1895-ben jelent meg az első automobil Budapest útjain. A három lóerős Benzveló tulajdonosa Hacsek Béla orvosi műszerész volt, aki Bécsben vásárolta meg az áhított négykerekűt. Érdekesség, hogy Hacseknek igen különleges foglalkozása volt. Ő volt az első hazai műszemkészítő. Autót behozni amúgy akkoriban nem volt egyszerű. Feljegyezték, hogy az osztrák vámtisztek a járművet még

0: nem tudták megfelelően bejegyezni, ezért szétszedették, így a motort kilós vasáróként, míg a karosszériát hintóként jegyezték be.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten 1862-ben vezették be a kapupénzt, ami majd 100 éven át fennmaradt. A bérházak főkapuját éjszakára bezárták, s ha az ember 10 után érkezett haza, vagy hajnalban ment el, kapupénzt kellett fizetnie a házmesternek. A lakók nem kaptak kulcsot a házkapuhoz, mert így pénzt is lehetett szedni, és még ellenőrizhetőek is voltak az emberek. A felébresztett rosszkedvű vicékkel állandóak voltak a viták, ráadásul az 50-es években ideális besúgó lett belőlük. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti földalatti gyorsvasút hálózat a metró kelet-nyugati fővonalának megépítését a Rákosi korszakban egy minisztertanácsi határozat indította el. A beruházás az első 5 éves népgazdasági terv részévé lett. Az építésre előirányzott 5 év alatt a munka negyedesen készült el, ezért a minisztertanács 1954 elején a beruházás ideiglenes szüneteltetését rendelte el. Ez a szünet azonban 8 évig tartott, mialatt csupán a csonkán maradt alagútelemek állagmegóvása folyhatott, ami leginkább a vízszigetelések javítgatását jelentette.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Telefonon tárgyalt az amerikai és az orosz elnök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. A tehetséggondozás mellett az innovációs szemlélet kiterjesztése is szükséges Magyarországon, ezért stratégiai cél a Nemzeti Tudósképző Akadémia további erősítése, hangsúlyozta az intézmény diplomaátadó ünnepségén Horváth Péter, tudománypolitikai és innovációs államtitkár. A Magyar Tudományos Akadémia épületében rendezett eseményen több mint 730 középiskolás Szentgyörgyi diák vehette át a különböző fokozatú diplomát. Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt este telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő. A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel a két nap múlva Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. A megbeszélésre az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából került sor. Donald Trump-al korábban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is egyeztetett. Mintegy 3 tonna kokaint foglaltak le, és 4 embert őrizetbe vettek két kishajó fedélzetén a mexikói hatóságok a Csendes-óceánon. Mexikó, Donald Trump elnök és az amerikai kormány nyomására fokozta a drogellenes műveleteket. A mostani rajtaütéssel a becslések szerint mintegy 37 millió dolláros, átszámítva több mint 11 milliárd forintos kárt okoztak a bűnszervezeteknek. Folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása, így évtizedes távlatban jelentősen javult Európa levegő minősége a Copernicus légkör megfigyelő szolgálat éves jelentése szerint. A leglátványosabb javulást az iparban és a közúti közlekedésben érték el. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy az időjárási viszonyok, a nyári hőhullámok és a téli fűtési szezonok még mindig okozhatnak átmeneti, komolyabb légszennyezési időszakokat. Napos, gomoly felhős idő várható, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26-31 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút Széchenyi-hegy és Hüvösvölgy között közlekedik. A pálya 11,2 km hosszú. Ezt a távot a szerelvények 20 km per óra megengedett sebességgel körülbelül 3/4 óra alatt teszik meg. Neve a rendszerváltásig úttörő vasút volt. Azok a gyerekek jelentkezhetnek gyermekvasutasnak, akiknek tanulmányai átlaga legalább 4-es, és az orvosi alkalmassági vizsgálaton is megfelelnek. A gyerekek jegyvizsgálóként, peronügyeletesként és pénztárosként megtanulnak önállóan dolgozni, információt nyújtani, kisebb gyermekekkel, felnőttekkel egyaránt kommunikálni. 2015-ben a gyermekvasút bekerült a Guinness rekordok könyvébe, mint a világ leghosszabb olyan vasútvonala, ahol a forgalmi szolgálatot gyermekek látják el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1973-ban az alagutat Buda-Pest és Óbuda egyesítésének centenáriumára felújították és korszerűsítették. 9 cm acélbetétes torkrét vízzáró betonrétenggel, üvegmozaik burkolattal, új szellőző berendezéssel látták el. Utóbbi középen a párhuzamos tárón át percenként 2600 köbméter levegőt nyom ki, mivel a gépjárművek már-már elviselhetetlenné tették a légzést odabent. A rétegvíz elvezetésére csőhálózatot építettek ki. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az albertfalvai katonai repülőtér az első világháború idején az első magyar katonai repterek egyike volt Magyarországon. A mellette lévő magyar léghajó és repülőgéperté kísérleti repülőtereként is működött, és a gyártól egészen a Fehérvári útig húzódott. A háború alatt több hadi kiállítást is rendeztek itt. Az üzemben először Lochner-féle favázas vászonborítású gépeket készítettek, melyeket a fronton felderítőként vetettek be. Albertfalván épült fel az első magyar légcsavarművek is, ahol Asbóth Oszkárnak, a gyár igazgatójának tervei alapján készítették a jó hatásfokú, korszerű légcsavarokat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Honvéd FC-t 1909-ben Kispesti AC néven hozták létre. A klub életében két aranykorszak is kiemelkedik. Az első az 1950-es években volt. A Nagy Honvédban a korszak legjobbjai játszottak. Puskás Ferenc, Kocsis Sándor, Bozsik József és Cibor Zoltán, akik az aranycsapat gerincét is képezték. Nekik nagy szerepük volt abban, hogy a csapat négyszer nyerte meg a bajnokságot. Az 1980-as és 1990-es évek elején volt a klub második csúcskorszaka, amikor nyolcszor is a tabella élén végeztek. A csapat korábbi játékosának, majd edzőjének, Tihi Lajosnak oroszlán része volt a sikerek elérésében. A Nemzeti 11 gerince ekkor megint a Honvédra épült. Garaba, Dajka, Bodonyi és a világválogatottságig jutó Détári Lajos is itt rúgta a labdát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tropikárium, teljes nevén Tropikárium és Óceanárium Budapest, Budapesten a 22. kerületben a Kampona üzletházban található. 2000. május 26-án nyitotta meg kapuit Közép-Európa egyik legnagyobb tengeri akváriumát is bemutató, közel 3000 négyzetméteren elterülő Tropikárium Óceanárium. Az állatkert bemutatja az édesvizek halvilágát, beleértve a hazai faunát is, a trópusok élővilágát és a tengerek hihetetlen fajgazdagságát is. Összesen 7 cápa, további 400 halfaj és több tucatnyi trópusi állat csodálható meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Benyújtotta az alaptörvény módosítási javaslatát a kormány. Nagy mennyiségű drogot foglaltak le a csendes óceánnál. Marad a napos, komoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. Semmiképpen nem nevezhető a jogállamisággal összhangban lévőnek a benyújtott alaptörvény módosítási javaslat, amely megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, jelentette ki az egyik konzervatív lengyel hetilapnak adott interjújában az államfő. Súlyog Tamás hangsúlyozta, hogy nincs oka a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolítására. Közvetlenül a választások előtt további 7 milliárd forint közpénzt kapott az Áder János által vezetett Kék Bolygó Alapítvány, írta közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A volt köztársasági elnök korábban visszautasította a vádakat, és felszólította a kormányfőt, hogy mutassa be bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. Magyar Péter erre reagálva közölte, Áder János adófizetői milliárdokból felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet és milliárdokat szór el rendezvényekre. A tehetséggondozás mellett az innovációs szemlélet kiterjesztése is szükséges Magyarországon, ezért stratégiai cél a Nemzeti Tudósképző Akadémia további erősítése, hangsúlyozta az intézmény diplomaátadó ünnepségén Horváth Péter tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Az eseményen több mint 730 középiskolás szentgyörgyi diák vehette át a különböző fokozatú diplomát. Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt este telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő. A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel a két nap múlva Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. Mintegy 3 tonna kokaint foglaltak le, és 4 embert őrizetbe vettek 2 kis hajó fedélzetén a mexikói hatóságok a csendes óceánon. Mexikó Donald Trump elnök és az amerikai kormány nyomására fokozta a drogellenes műveleteket. A mostani rajtaütéssel a becslések szerint átszámítva több mint 11 milliárd forintos kárt okoztak a bűnszervezeteknek. Napos, gomoly felhős idő várható. Helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, késő este 16-24 fok valószínű. Hasonlóan kellemes nyári idő várható a következő napokban is.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Podmanicki Frigyes 1873-ban a Városegyesítés évében lett a közmunkatanács alelnöke, és több mint 30 éven át töltötte be ezt a tisztet. A báró elnöke volt például annak a bizottságnak, amely a sugárút kiépítéséhez szükséges telkek megvételéről tárgyalt a tulajdonosokkal, s dolgozott abban a bizottságban is, amely a tervezett nagy körútvonalába eső parcellák árának megállapításával foglalkozott. Legtöbbször rikítóan tarka, kockás mintájú ruhát viselt, innen kapta a kockás báró elnevezést. Podmanicki sosem nősült meg, egész életét a főváros szépítésének szentelte, így lett Rudi szavaival élve Budapest vőlegénye. Az Arany János utcai metroállomásnál kialakult teret 1982-ben nevezték el róla. Ennek közepén a kockás báró szobrát is megtaláljuk.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Hosszú út vezetett az első színiiskola létrejöttéig. 1837-ben nyitotta meg kapuit a Pesti Magyar Színház, amely 1840-től nevében is a magyarság egyik reprezentatív nemzeti intézménye lett. A Nemzeti Színház nem csak a magyar nyelv elfogadtatásának és ápolásának legelső fóruma, hanem a polgári haladás egyik legfőbb hirdetője is volt, és nem kis szerepet játszott az 1848-as forradalom és szabadságharc szellemi előkészítésében. A szabadságharc leverése után a Habsburg Birodalom Magyarországon önkényuralmi rendszert vezetett be. Ekkor a Nemzeti Színház feladata még fontosabbá vált. Ugyanakkor működésének személyi és tárgyi feltételei egyre szűkösebbek lettek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti villamos városi vasút vezérigazgatója Balázs Mór londoni tapasztalatai alapján foglalkozott egy pesti, felszín alatti vasút gondolatával, mivel a hatóságok már korábban kijelentették, hogy az Andrássy úton nem építhető sínpálya. A terveket a Siemens és Halske cég készítette. Az engedélyt megkapták, cserébe viszont az ezredévi kiállítás megnyitásáig el kellett készülnie a vonalnak. Erre 21 hónapjuk volt. 1896. május 3-án délután Ferenc József nyitotta meg Európa rekordidő alatt épült első motorkocsis föld alatti vasútját. A londoni ugyanis eredetileg gőzhajtású volt. A műszaki színvonalat tekintve az egész vasút benne a járműpark messze megelőzte a korát, és olyan megbízható volt, hogy például a biztosító berendezés 1973-ig működött eredeti állapotában.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ország első állandó mozija, az Apolló, a mai Blaha Lujza téren nyílt meg 1906-ban. A kíváncsi közönség esténként megtöltötte az 500 férőhelyes nézőteret. Mivel ekkoriban még nem forgattak megfelelő hosszúságú filmeket, így a rövid vetítések között színészek fellépései tették teljessé a sztorit, valószínűleg ezért alakult ki a Filmszínház elnevezés. A szomszédban álló Népszínháznál eközben attól tartottak, hogy a mozi átcsábítja a nézőket. Aggodalmuk nem volt teljesen alaptalan, ugyanis a kezdeti években még a gazdagabb rétegek és az előkelőségek is szívesen látogatták a vetítéseket. Az Apollóban később már revüket is bemutattak. A vetítéseket pedig rövidesen a Royal szállóba tették át, ahol Royal Apolló néven zajos sikereket ért el a projektográf.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Látóhegy, régiesebb nevén Guggerhegy, egy magaslat a Budai hegységben. A terület a második kerülethez tartozik, Szép Völgy és Csatárka város részének határvidékén, a legnépszerűbb budapesti kirándulóhelyek egyike. Magassága 376 méter, csúcsától nem messze található az Árpád kilátó. Az építményt szinte kizárólag terméskő, fa és természetes kötőanyagok felhasználásával emelték 1929-ben. Lényegében a mai napig eredeti formájában áll, bár 2001-ben komolyabb felújításon esett át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Benyújtotta az alaptörvény módosítási javaslatát a kormány. Kiterjedt erdőtüzekkel küzdenek Európa szerte. Marad a napos, komoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. Semmiképpen nem nevezhető a jogállamisággal összhangban lévőnek a benyújtott alaptörvény módosítási javaslat, amely megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, jelentette ki az egyik konzervatív lengyel hetilapnak adott interjújában az államfő. Súlyog Tamás hangsúlyozta, hogy nincs oka a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolítására. A tehetséggondozás mellett az innovációs szemlélet kiterjesztése is szükséges Magyarországon, ezért stratégiai cél a Nemzeti Tudósképző Akadémia további erősítése, hangsúlyozta az intézmény diploma átadó ünnepségén Horváth Péter tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Az eseményen több mint 730 középiskolás szentgyörgyi diák vehette át a különböző fokozatú diplomát. Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt este telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő. A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel a két nap múlva Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. Mintegy 3 tonna kokaint foglaltak le, és 4 embert őrizetbe vettek 2 kis hajó fedélzetén a mexikói hatóságok a Csendes óceánon. Mexikó Donald Trump elnök és az amerikai kormány nyomására fokozta a drogellenes műveleteket. A mostani rajtaütéssel a becslések szerint átszámítva több mint 11 milliárd forintos kárt okoztak a bűnszervezeteknek. Fokozódik a tűzveszély Európában. Portugáliában, Spanyolországban és Franciaországban napok óta nem tudják eloltani az erdőtüzeket, és már Görögországban és Ukrajnában is küzdenek az egyre gyorsabban terjedő lángokkal. Thessaloniki mellett feltehetően szándékos gyújtogatás történt, egy ittas férfit vettek őrizetbe a hatóságok. Ukrajnában pedig a csernobili tiltott zónában az atomerőmű környékén volt tűz. Szakértők folyamatosan figyelik a sugárzási szintet, egyelőre a normál határértéken belül maradtak a mérési adatok. Idehaza napos, gomoly felhős idő várható. Helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Délután 26-31, késő este 16-24 fok valószínű. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pilvax egykori tulajdonosáról, Pilvax Károlyról kapta a nevét, aki az 1840-es években működtette a kávéházat a pesti belvárosban. A reformkor vége felé a radikális értelmiség és különösen a fiatalok törzshelyévé vált. Itt alakult meg a Fiatal Magyarország és a Tízek Társasága nevű asztaltársaság, amelynek tagjai között volt Vastvári Pál, Vajda János és Petőfi Sándor is. A fiatal költő 1844-től rendszeresen itt reggelizett. 1848 márciusában Petőfi és társai itt beszélték meg a forradalom követeléseit, és itt került sor a 12 pont megszövegezésére is. A hagyomány szerint március 15-én itt szavalta el Petőfi először a nemzeti dalt, és innen indultak ki a forradalmi események. A kávéházat az események forradalmi csarnoknak is nevezték ez időben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A mai Szent István Bazilika helyén az 1700-as évek végén készült el bécsi mintára a Hetszínház. Az ókori amfiteátrumokra hasonlító faépítmény 2000 szemét volt képes befogadni. Rendeltetése mai szemmel igencsak megbotránkoztató volt, véres állatviadalokat rendeztek benne. Medvéket, farkasokat és vérebeket uszítottak egymásra, de oroszlánt, hiénát, tigrist és leopártot is láthatott a közönség. Előfordult olyan műsorszám is, amikor a kikötözött állatokra lándzsával és nyillal céloztak, persze biztonságos távolból. A brutális látványosság közel egy évtizedig legálisan működhetett. A városvezetés 1796-ra úgy érezte, hogy a társadalom fejlődésével többé már nem egyeztethető össze az ilyen jellegű szórakozás.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt

0: és nem kell alkalmazkodni ahhoz, hogy embereket fölkészítsük a nulláról egészen az utolsó szintekig, hanem hogy bármifelé lehet indulni, amire nyilván érdeklődik a közönség. Na most emiatt én azt az ajánlatot tettem nekik, hogy itt van ez az előadás sorozat, és én azt tudnám felajánlani nekik, hogy az ELTE-ről én meghirdetek egy kurzust, amelyet fölvehetnek rétértékben a hallgatók bármelyik arról, szerintem erre fognak jelentkezni, ez így is van, tehát mindig 30-40 ember szokott a bölcsészkartól kezdve, a tanító és óvóképzőkaron keresztül, a jogi karig, sőt a természettudományi karon, matematikusunk is volt, társadalomtudományi karra is szoktak jönni, szóval van érdeklődés. És szerintem azért az nagy szó, amikor a MIPA-ba Wagner operák miatt el lehet vinni 30-40 embert, úgyhogy erre igazán büszke vagyok, hogy ez sikerült is megvalósítani, és amikor ez így szép lassan részeként, komponenseként megjelenik ebben az ajánlatban, akkor mellé van téve az, hogy a műgondnak eleve olyan a profilja, a legelejétől kezdve, hogy próbálunk olyan szakértőkkel együtt megközelíteni műveket, akik nagyon váratlan nézőpontokból tulajdonképpen 360 fokossá tesznek egy-egy ilyen műértelmezés, hiszen a műgondnak is ez a célja, hogy bevezesse az embereket abba, hogy értői legyenek a művészetnek, értő befogadói legyenek. Korábban, amikor már Dantének az Isteni színjátékát olvastuk, akkor is volt például egy nagyon kiváló azóta akadémikussá választott természettudós Imre Sándor professzor, aki azt nézte meg, az Isteni színjátékban milyen természettudományos elemek találhatóak.
1: Ez nagyon érdekes.
0: Senki nem szokott szerintem az Isteni színjátékot ilyen oldalról olvasni, és ami nagyon izgalmas, hogy talált is valamit, nem akarom a publikáció előtt előni ezt a gondolatot, ami konkrétan Dante valamit úgy számolt ki, hogy az összes kommentár földnek a röppája kapcsán, vagy szóval a keringése kapcsán egy olyan megállapítást tett, amire minden kommentár azt mondta, hogy ez nem jó, mert így és így el van számolva. Ez elterjedt, és hosszú évtizedeken, sőt szerintem évszázadokon keresztül nem volt föltárva. Imre Sándor pedig utána ment, hogy valóban van az a megközelítés, onnan nem, de... és aztán én nem tudom már pontosan rekonstruálni, van egy másik megközelítés, hogyha a csillagászatot is bevonod, ahonnan viszont pontos a számítás. Tehát nagyon izgalmas az, hogy egy természettudós hogyan talált valamit, ami egyébként egész odáig teljesen ki volt akarva az irodalmárok elől. Ugyanígy ekkor volt az első beszélgetésem a Capriccioi korábbi vendégével, Mona Dániellel. Dani azóta hűségesen velünk tart, és minden egyes regényünknél, bolond vállalkozásunknál szinte kivétel nélkül ott van velünk, és ő pedig zene oldalról figyelte azt, hogy mit is csináltunk éppen a Dantének a fő mivel. Na, szóval van ez az adottság, és akkor ez volt a másik komponens, amit ajánlottam a MIPA-nak, akik nagyon nyitottak voltak arra, hiszen a Covid után nekik is újra kellett gondolni azt, hogy tulajdonképpen hogyan tudják mozgósítani az embereket, hogyan tudják újból népszerűvé tenni, főleg a fiatalok előtt ezt az egész történetet, úgyhogy nagyon nyitottak voltak. A legjobbkor érkeztünk, ez egy gondviselésszerű pillanat volt, és akkor ez hozta létre tulajdonképpen azt, hogy Wagner kincse címre hallgató kurzusunk, ugyanezt a metodológiát használva, nem csak az egyetemistákat, hanem mindenki mást, aki szeretné megszólít, és vagy élőben, vagy pedig online lehet ezt követni, utólag vissza lehet e-learningként is nézni az összes évadot, tehát semmi sem vész el. És nagyon lényeges pont az is, hogy itt is megőrizvén tehát azt, hogy egyszerre beszél a zenetudós, ugye Kovács Sándor professzor az, aki megtisztel minket a saját hozzáadott értékeivel, ugye ők rótanítványként azért egy nagyon közeli forrása itt a Wagner szakértelemnek, de ugyanígy foglalkoztunk azzal, hogy például az építészet szempontjából Bayreuthnak milyen sajátosságai vannak, milyen az akusztikája, hogy épül föl, Wagnernek abban milyen beleszólása volt, hogyan van egyáltalán az összművészeti koncepcióban az építészetnek helye, most a rendezés van a fókuszban, de foglalkozunk a teológiai részekkel és nyilván a mitológiával, Izlandon például csak egy apróság, ugye a populáció sajátossága ebben a kezdeti korszakban lehetővé tette, hogy legálisan mondjuk a testvérházasságok azok egyszerűen létrejöjjenek. Na most ennek azért van köze ahhoz, hogy hány és hány testvérházasság van, ugye például a Ringnek az ógermán mitológiájában, és ezeknek a kultúrtörténeti mitológiai szálaknak a kiegészítéseként foglalkoztunk sokat azzal, hogy Wagnernek a zeneesztétikája, az elméleti gondolatai milyenek, és persze a librettóknak is az értelmezésére vállalkozunk. A legfőbb attrakció pedig az, hogy Fischer Ádám is, mint a Wagner napoknak a művészeti vezetője, felbuzdult ezen a kurzuson, és velünk tart. Szóval minden egyes kurzusnak az a megkoronázása, hogy vele van egy beszélgetés mindig különböző témáról, és akkor ezeknek a témáknak az átbeszélés után van lehetőség arra, hogy ki akár kérdéseket intézzen a maestrohoz, és tudjunk arról beszélni, hogy ők hogyan látják ezt a másik oldalról. És akkor az utolsó sajátosság, ami szerintem egyedi, és így tetszik talán a MIPA-nak is, ez az, hogy a magas kultúra közvetítése unalmas és szürke és elefántcsontoronyba való témákat tartalmaz. Legalábbis a közvélekedésben ez van. És ezt le kell bontani. Na most ehhez eleve már olyan marketing videókat gyártunk, amelyek megfelelő mértékben oldják ezt a feszültséget, de ezen túl játékosítással foglalkozó szakemberek is, két kiváló pszichológus az, aki azon dolgozik kizárólag, hogy azok, akik beneveznek ezekre a kurzusokra, legyen az Wagner kurzus vagy bármely más kurzusunk, azt érezzék, hogy érdemes tovább menni, és ezek a játékok, ezek az eredmények, ezek a fordulópontok pont úgy legyenek elhelyezve, hogy az élményszerűséget kinyissák, elmélyítsék az olvasás vagy a zenehallgatás hallgatás élményét

0: Újra itt a Kapricsó. A mai vendégem dr. Hoványi Márton, teológus és irodalmár. Hogy látod a mostani közép- és felsővezetői réteg Magyarországon, akik abszolút újak, de nyitottak a kultúra befogadására és mélyebb értelmezésére, nekik mi okozza a legnagyobb kihívást kultúra befogadása terén, vagy melyik művészeti ág akár?
1: A zene az mindig nehéz, én azt látom, de általában a vizualitással szemben minden más nehéz, akár még az olvasás is. Egyébként felsővezetők hogy azért jó, mert hogy ők valamiben, ezek az emberek azért vannak a toppon, mert nagyon jók a szakmájukban, vagy abban nagyon jók, hogy jó embereket találjanak, akiknek tudják delegálni a feladatokat, és nyilván van mellett még egy család élet, magánélet, de a szakma plusz magánélet kettősén kívül arról, hogy még a saját művelődésükkel is, hogy mondjam, időt töltsenek, erre nincs lehetőségük. Ez két élet, egy élet alatt. És nekik ezt a harmadik életet kéne integrálni, ami még a művelődés is lenne. Csak hogy az van, hogy mire odaérsz, hogy felsővezető vagy, és már egy német vezérigazgató kell beszélgetned, akkor már nagyon nehéz leülni a Derridához, meg akkor már nagyon nehéz azt elképzelni, vizionálni, hogy amúgy Caspar David Friedrich idén évfordulós festészetét, ha nem ismered, akkor ott egy alapvető dolgot nem ismersz. Ugyanúgy, hogy a Goethének a nevét, amint csak a madárként ismered, akkor nem fog tudni működni ez a történet. Szóval az van, hogy, és azt a példát szoktam még idézni ebből a szempontból, hogy valójában úgy van ám, hogy amikor a másik vatikáni zsinaton 20. század közepén 62-től 65-ig tartották ezt az egyetemes zsinatot a katolikus egyházban, minden püspök, amikor felszólal, akkor latinul beszélt, hosszú idő volt, mire megértettem, hogy ez hogy is van, vagy hogy is alakul ki. Nem tudom, hogy mindenki elég jó latinul, ebből is voltak egyébként a problémák, de hogy latinul mikor kell megtanulni, nem akkor, amikor püspök leszel 60 évesen vagy 70 évesen, tehát akkor már nem fogsz elkezdeni szótárazni, hanem azért kell a szemináriumban megtanulnod 18-tól 25 éves korodig úgy latinul, hogy tudjál rajta érteni és értekezni, hogyha esetleg 40 éves korodban vagy 50 éves korodban kineveznek püspökké, akkor ezt tud használni. Szóval hogy hamarabb kell elkezd ezzel a dologgal foglalkozni, mint hogy igazából éles legyen, és csak hogy ezt a zsinati példát befejezzem, ugye az van, hogy nagyon sokan nem tudtak eddig jól latinul. Néhány püspök volt, aki egészen kiváló volt, páran voltak, akik jók voltak, de ezért kellett szakértőket, teológus szakértőket bevonni, hogy egyáltalán fordítsák, megfogalmazzák, összerakják, stb. A történetet. Na most képzeld el, hogy szavazolta a világegyház legfontosabb ügyeiről, ha amúgy valakinek tolmáccsal fordítania kell, és tehát úgy nagyjából értett, hogy miről van szó a szövegben. No way! Na most ez egy nagyon látványos példája annak, hogy aminek nincs meg a big picture erről a világról, az hogy hoz gazdasági döntéseket. Tehát aki nem látja egyben a folyamatokat, nem látja egyben a történetiséget, nem látja egyben már amennyire lehet össze nagy vonalakban, az valójában a jelenben nem tud jól cselekedni. Nem fog jó befektetésre, vagy tesz jó befektetéseket, csak nem biztos a legjobbakat. És azt gondolja, hogy ebből lesz pénz, de az még kevés. Még beleteszi ezt a zöld programot, beletesz egy kis gondoskodásat, és a többi, de nem ez számít. Hát gondolja Medicsikre. 300 éven keresztül ez a család Európában mindent vitt. Ez azt jelenti, hogy gazdaságilag ők voltak a numero uno, a legjobb kapcsolatrendszere ennek a családnak volt mindenhol, ugye pápa is lett még a Medicsikből, de mindenféle politikai potentát is ugye Firenzében tűnő kerül ki, gazdaságilag, politikailag, kereskedelemben és kultúrában ők vezették az egész kontinenst. És nem azért, mert jól házasodgattak, hanem mert kiképezték magukat, meg vasárnap délutánként az Il Magnifico, tehát a nagy, nagyszerű Lorenzo Medici, az ott ült Marsilio Ficinóval, a filozófusával, és Platónról beszélgettek. Ott ült mellette a költő, ott ült mellette a zenész. Ha Lorenzo Medici nincs, vagy a Medici család nincs, akkor nincsen Raffaellónak az a festménye, amelyet ma a Szépművészeti Múzeum állandó kiállításai közül a régi képtárban meg lehet találni Esterházy Madonna címen. Az Esterházy Madonna azért Esterházy Madonna, mert az Esterházyak fölismerték, hogy ezt a képet meg kell szerezni, de valójában semmi közük a patronáláshoz, ők csak megvették és aztán odaadták a szépműnek. De előtte ezt Raffaello egy olyan sorozatban festette, amit a Mediciek patronáltak. Tehát azért tudok ma megnézni egy festményt egy konkrét termében Budapesten a szépműnek, mert a Mediciek akkor azt mondták Raffaellónak, hogy te elég jó vagy. De ez mi kellett? Nem csak az, hogy pénze legyen, hanem azt tudja mondani, hogy ez az ember ezt tud festeni, méghozzá olyat fest, ami világszínvonalú, tehát tehetségkutató is volt, de hogy tenni ezt meg, ha nem érti a képzészetet? És ugyanez igaz, hogyha ők nem pártfogolják azt a figurát, aki a zongorának, a modern zongorának az ősét megteremti, akkor ma nem lenne zongoránk. Tehát se Chopint nem tudnánk hallgatni, se Debussyt nem tudnánk hallgatni, egy csomó minden nem lenne, ha a Mediciek hétről hétre nem törődtek volna a kultúrával, nem ültek volna össze ezekkel az emberekkel, és nem lettek volna párbeszédképesek a kultúrával. Tehát az impact az nem abból lesz, hogy nekem sok pénzem van. Dagobert bácsiból rengeteg van. Az egy megszerezhető dolog, nagy dolog, elismerésem mindenkinek, aki ezt megcsinálja, de az impact nem ebből lesz. Ezért van Amerikában nagyon nagy hagyománya annak, hogy adományozzunk alumnusként a saját egyetemünknek legalább egy padot, vagy valamit, ami termet, vagy valamit, amit rólam neveznek el, tudom is én. Ugyanígy, tehát fogom magamat, szuper, hogy van egy szép magángyűjteményem, nem tudom milyen festmény, közgyűjteményekből, de ha egyet sem adok oda a közgyűjteményekbe, akkor igazából nem marad fönn a nevem. És ez nem csak arról szól, hogy reprezentatíven én híres leszek-e vagy nem, hanem arról, hogy én végső soron hozzátettem ez a kultúrához vagy nem. Azzal, hogy sok pénzem lett, azzal nem tettem hozzá a kultúrához. Ez azt jelenti, hogy én voltam a mágnes, és körém jött a vaspor. De az még nem az, hogy utána ebből lesz egy épület.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégem dr. Hoványi Márton, teológus és irodalmár.

0: Újra itt a Kapricsó. A mai vendégem dr. Hoványi Márton, teológus és irodalmár. Ezek nagyon magvas gondolatok abból a szempontból, hogy én nagyon remélem, hogy nagyon sokakhoz eljut ez a fajta mentalitás, és remélem, hogy nagyon sokan megfontolják majd ezeket a szavakat, amiket mondtál, különösen ugye a műgond kultúrcoaching részével kapcsolatban is. Viszont kanyarodjunk egy picit el még arra, hogy a diplomata képzésben te hogyan látod, hogy milyen különbségek vannak mondjuk akár a felső vezetőkhöz képest. Én eléggé biztos vagyok abban, hogy kulturális szakemberek, hogyha diplomatákkal elkezdenek kooperálni, együttműködni, és egy picit más szemmel próbálják meg láthatni a művészetet, és ezt valahogy úgy tudják a kultúrdiplomáciába integrálni, akkor ez egy olyan másfajta hozzáállás, mint amit mondjuk a felső vezetők, középvezetők felé kommunikálnál. Mi az a legfontosabb különbség, amit mondjuk a felső vezetők és a diplomatáknak a képzésében meg tudnál fogalmazni?
1: Mindenki nyilván egyedi és differenciált képzést érdemel, a metódus az mindenkinek más, de azért nem annyira szakmas és specifikus ez a történet. Ezt a retorikai iskolán tudom a legjobban alátámasztani, szóval az, hogy mi retorikát tanítunk kamionsofőrnek, elméleti matematikusnak, politikusnak és mondjuk felsővezetőnek, ez végtelen sokfélének tűnik, de valójában arról van szó, hogy egy becsületes bölcsész az képes arra, hogy alkalmazkodjon, és azt, ami tudásaként megvan, azt transformálja. Ennyi kell. Na most innentől kezdve szinte mindegy, hogy milyen foglalkozáshoz az ember, halkan mondom csak, mert úgy is fog tudni működni az, hogy hogyan állj ki, hogyan győzz le a lámpalázadat, hogyan hassál emberekre. A kultúrával is hasonló a helyzet, hogy tulajdonképpen a kultúra azért zseniális, mert az én termékem az Mozartnak a Figaro házasság. Na most ez egy hibátlan termék. Itt nincs olyan, hogy nem tudom, elrepett a sarka, vagy nem tudom, hiányzik a füle, vagy akármi, nem, ez egy tökéletes darab. Nekem ezzel nincs teendőm, tökéletes terméket viszek. A kérdés az az, hogy hogyan fogom tudni ezt például a diplomatának úgy átadni, hogy azt meglássa benne, amitől neki ez esszenciális. Tehát nekem meg kell értenem a diplomatát, hogy ő hol és hogyan dolgozik. Ha megértem, vagyis empátia van, meg beleérző képességen túl gondolatiság, ismerem azt a szakmát, van annyi kultúrám, hogy tudom, mivel foglalkozik egy diplomata, akkor ez lesz az alapja annak, hogy valójában tudjak neki olyat kínálni, ami még hiányzik. De amúgy meglepődnél, hogy mennyire hasonlók a kérdéseik, ugyanott vannak az elakadások, és ugyanott vannak a lehetőségek is. Nem olyan régóta zajlik ez az együttműködés a diplomata képzés kapcsán, de tapasztalatom az, hogy ezek az emberek ugyanazt kérik és igénylik, mint amit adott esetben egy középvezető kérne. Tehát ebben radikális különbség nincs, viszont ami nagyon fontos, hogy tehát megint az, hogy le tudod fordítani azt, ami történik. Én összehasonlító irodalmárként tulajdonképpen egy diplomata vagyok, mert mit csinálok? Azt mondom, hogy a festészet világát megismertetem az irodalommal, az irodalmat pedig a zenével, és így körbejárunk. Szóval én nagykövet vagyok hol az irodalom országában, hol pedig a zene ország. Ennyi.
0: Nagyon izgalmas maga a kommunikáció, és hogy hogyan lehet összekapcsolni a különböző művészeti ágakkal, hogy hogyan lehet ezeket a mindennapjainkba beleinvolválni gyakorlatilag. Beszéltünk arról, hogy a középvezetőknek, felsővezetőknek, diplomatáknak mi lehet a legnagyobb kihívás a művészet befogadásával kapcsolatban, viszont neked mi volt az a festmény, irodalmi alkotás, zenemű, ami a mai napig elgondolkodtat, és mi az, ami számodra a legnagyobb kihívás újraértelmezni akár?
1: Én Dosztojevszkijről írtam egy könyvet, viszonylag fiatalon, ez egy nagyon vékonyka kis könyv, Dosztojevszkijnek a Karamazov testvére című munkájáról, és ez volt az, ami számomra így a legeslegjobb műnek, hát ilyen koronaként így megjelent a képe így bennem, szóval, hogyha egyet kéne mondani, biztos szerzőként Dosztojevszkij, ez nem kérdés, és talán még mindig a Karamazov testvéreket. Szóval az olyan volt, hogy éveken keresztül még azzal a regénnyel foglalkoztam, addig azt éreztem, hogy így abban a világban benne vagyok, és hogy közben az a világ így egyre jobban nyílik meg. Tehát egy jó műalkotás az mindig olyan, hogy nem egyféle bejárata van, hanem annyi bejárat, ahányszor csak akarsz bemenni rajta. És biztos vagyok benne, hogyha most megint rászánnám magamat és újraolvasnám, akkor új dolgok, hát nyilván a műveltség is talán gyarapszik valamennyit, kerülnének előtérbe. Szóval valószínűleg ez lenne az, ami nekem az legmeghatározóbb, de azért mondjak ne csak külföldit, az Édes Anna is egy nagyon fontos és meghatározó regény a magyar irodalomból, és a már említett a beszélgetés elején előkerült József Attila költészete, valamint Vörös Marti. Szóval, hogyha irodalmon belül kéne mondani ilyen nagyon-nagyon közel állókat, akkor valószínűleg velük kezdeném, és zárnám is a sort. Zenében pedig most éppen Mozart korszakon van, szóval nehéz elkalandozni attól az életműtől. de még Chopin volt az, aki nagyon, nagyon sokat mozgatott rajtam az ő nocturnjei, illetve Glenn Gouldnak az a hozzáállás, és az már több is ugye, mint tisztán művészet. Szóval Gould azt mondja, az interpretáció ugyanolyan értékű a zongoránál, a zongor művészetben, mint amilyen maga a műalkotás, az nagyon közel áll hozzám. Nyilván miért? Mert én magam nem vagyok költő, nem vagyok művész, és azért azt gondolom, hogy azért az is fontos, amit én csinálok. Tehát nagyon könnyű annak a kísértését elfogadni, hogy akkor biztos azért van ez, mert a Gould-féle koncepcióval maga az interpretáció is a művészetnek egy formája, de azért valahol szerintem igen. Tehát néha kaptam már meg azt a kritikát a kollégáimtól, hogy amúgy jobb az értelmezés, mint a mű, amivel foglalkozol, főleg a Hajnóci életmű kapcsán, hogy ez egy ilyen, azért nem a fősodorba tartozó, a kánon közepén lévő életmű, vannak nagyon jó darabjai, de vannak kevésbé jók is, és egy-két novella értelmezése kapcsán ez például előkerült, hogy fifikásabb ez az értelmezés, mint maga a mű. Nem gondolom, hogy így lenne, de az, hogy az interpretáció önmagában is tud érdekes lenni, abban viszont nagyon hiszek. Meg hát a legtöbbünk, azért a társadalom 95%-a nem, a műalkotás az nem úgy közép, mint művész, hanem úgy, mint befogadó. Ezért szerintem valójában ez a tömegkérdés, és nem pedig a művészi létnek a megértése.
0: A beszélgetésünk zárásaként kérlek, meséld majd el a hallgatóknak, hogy hol találkozhatnak veled, vagy hogy milyen platformokon érhetnek el téged.
1: Egyrészt az Eltérő, hogyha valaki beiratkozik, akkor ott szoktak kurzusaim lenni. Jellemzően összehasonlító irodalom és kultúratudomány címen szoktam keddesténként előadásokat tartani, de ha valaki úgy érzi, hogy ezt a luxus már nem engedheti meg magának, akkor két hely van, ahol kapcsolódhatunk. Az egyik az a retorika iskola, amelyben nyilvános beszédre vagy üzleti kommunikációra készítünk fel embereket, és itt is kifejezetten én a bonyolult helyzeteket szeretem, szóval, hogyha valaki nagyon el van akadva, vagy nagyon elül van a saját retorikai teljesítményében, akkor szoktam igazából lubickolni ezekben a képzésekben, de nyilván más típusokat is csinálok. A másik pedig a Műgondnak a sokat emlegetett közössége, amelynek művészet és gondolat.hu címen vannak elérhetőségei, ott megvannak az eddigi kurzusaink e-learning formájában, illetve ez a bizonyos vezetőknek szóló egyre jobban bővülő portfólió is megtalálható.
0: Dr. Hoványi Márton, nagyon köszönöm, hogy a vendégünk voltál.
1: Köszönöm szépen, Lili, hogy itt láttam.
0: Köszönöm én is.
2: A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor. A teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezető Békési Lili Veronika, a szerkesztő Szerimi Nóra nevében köszönjük figyelmüket és további szép napot kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Egyeztetések indulnak az egészségügy megújításáról. Újabb hőhullám sújtja Nyugat-Európát. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás, írta az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a következő időszakban szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. A kórházi menedzsment képviselőivel pedig az intézményi működés megújításáról, a betegközpontú szemlélet erősítéséről tárgyalnának. Az orvostudomány és a biológia területén a mesterséges intelligencia akkor válik igazán értékessé, ha felelős szakemberek használják, hangsúlyozta a Nemzeti Tudósképző Akadémia diploma átadó ünnepségén Kacskovics Imre, az ELTE természettudományi karának dékánja. A rendezvényen több mint 730 középiskolás szentgyörgyi diák vehetett át diplomát. Lövöldözés volt New Yorkban. Legalább 8 ember, köztük 4 gyermek megsebesült Coney Islanden késő este az amerikai függetlenség napján. A rendőrség tájékoztatása szerint 7 sérült állapota stabil, egy fiatal nőé viszont válságos. A nyomozók a helyszínen találtak egy lőfegyvert, de az elkövetőt egyelőre nem sikerült elfogniuk. Oroszország rövid tűzszünetet javasol Kosztyantinyivka városára holnapra, az ott elesett ukrán katonák holtesteinek átadására. Moszkva ezt azzal indokolta, hogy felszabadították és teljes ellenőrzésük alá vonták a várost, így készek humanitárius akciót szervezni. Újabb hőhullám érte el Franciaországot, a déli megyékben a hőmérséklet ismét elérheti a 40 fokot. Az előrejelzés szerint a kánikula jövő hét végéig kitarthat. A mediterrán térségben az erős szél miatt tűzveszélyre is figyelmeztetnek. A Pireneusokban tegnap este kitört tűz ma reggelre mintegy 1500 hektáron terjedt el. Az Európát sújtó júniusi hőség több ezer halálesetet okozott Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban. Miközben sorra dőltek meg a hőrekordok a múlt héten, szombat hajnalban a nyár eddigi leghidegebb éjszakáját rögzítették idehaza. A különleges mikroklimájú mohos töbörben mínusz 3,8 fokot mértek, írja az időkép. A Miskolci Egyetem a Zsidóréti medence legmélyebb pontján 4 éve működtet meteorológiai mérőállomást. Napos, gomoly felhős az idő. Helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, késő este 16-24 fok valószínű. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamos pályakarbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem jár, pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti Nándor stadion és Kőbánya alsó vasútállomás között. Tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Hétfőn 4 óráig lezárták a csomópontot, a lezárt szakaszon csak a BKK járatai hajthatnak be. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között a 19-es pótlóbusszal utazhatnak. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. az NTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Cine Music mai adásában. Tartalmas időtöltést, jó szórakozást kíván a szerkesztő Varga Ramona és a műsorvezető Hávarka Marian. Filmzenei műsorunk első órájában egy kedves kötelezettségünknek teszünk eleget, ugyanis, mint azt bizonyára tudják, a műsor közel 13 éve szoros együttműködésben munkálkodik a filmzene.net oldal szerkesztőivel, akik általában az utolsó fél óra összeállításáról gondoskodnak. Nos, a kedves kollégák weboldala idén lett 20 éves. Ennek apropóján beszélgettünk Kulics Lászlóval, aki a filmzene.net portál egyik alapítója és szerkesztője is. A 6 óra után kezdődő sorozatok blokkjában ma ismét feltűnik a Yellowstone sorozat kreátora, Taylor Sheridan, aki újra bebizonyítja, hogy bármilyen műfajhoz is nyúl, egyszerűen nem tud hibázni. Bemutatjuk tehát a Special Ops Lioness című szériát. És végül a Cine Musicot a Megfojtott virágok című film zenéjével zárjuk, amelyet a filmzene.net portál összeállításában hallgathatnak meg. Tartsanak velünk mai rendhagyó ünnepi adásunkban. 2003 év végén határozta el egy filmzenékért rajongó baráti kör, hogy létrehoz egy olyan unikális weboldalt, ahol csak a filmzenékről van szó, és a baráti kör tagjai, az alapító tagok Kulics László, Bíró Zsolt, Emes Csaba és Tihanyi Attila, akikhez csatlakozott még Selei Csaba, immáron 20 éve, 2004. júliusa óta üzemelteti a filmzene.net oldalt. Köszönhetem vendégemet, Kulics Lászlót, a filmzene.net egyik szerkesztőjét. Szia, Laci!
1: Szia, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Az elmúlt sok-sok évben nagyon sokszor hallották a hallgatók, hogy a Cine Music utolsó fél órája pedig a filmzene.net csapatái, akik immár 13 éve a Cine Music szakmai partnerei, és idén pedig 20. születésnapotokat ünneplitek. Ez alkalomból készültünk erre a kis beszélgetésre, hiszen ez egy óriási dolog, főleg egy olyan szervezet esetében, ami tulajdonképpen szintiszta örömből indult el, és működik azóta is.
1: Ez így van, és mind a kettőre nagyon büszkék vagyunk. Egyrészt a veletek való együttműködésre, másrészt pedig a honlapnak a fennállására. És igazából így mostanában így beszélgettünk erről a szerkesztőtársakkal. 20 évvel ezelőtt senki nem gondolta volna, hogy a kezdeményezés, amit kitalálunk, az ilyen hosszúra nyúlik, úgyhogy erre tényleg azt értem el, hogy egy saját gyerekünk lett, és büszkeséggel tölt el bennünket az, hogy ezt az oldalt továbbra is tudjuk működtetni, és ilyen olvasótáborunk van.
0: Menjünk akkor vissza a kezdetekhez, egészen pontosan 2003. decemberéig, amikor egy filmzenékért rajongó kisebb baráti kör úgy döntött, hogy létrehoz egy honlapot, mégpedig azért, mert nem volt előtte ilyen típusú honlap, amely kifejezetten a filmzene műfajával foglalkozna, ráadásul mindenki számára érthető nyelvezettel. Ez a bizonyos honlap volt az, amely tehát 2004. júliusában élessé vált, és azóta is folyamatosan elérhető. De akkor nézzük meg, hogy tulajdonképpen mi is volt a ti szakmai célotok ezzel a lappal.
1: Igazából ez egy baráti társaság, ami annak idején egy fórumon találkozott egymással, és a fórumon való csetelgetés vagy üzengetés következtében MS Csaba vezetésével páran összetalálkoztunk személyesen is, és akkor alakult ki egy olyan csapat, amit először a filmzenei rajongás kötött össze, és gyakorlatilag ez egy mai napig tartó barátság lett, és állandóan arról beszélgettünk, hogy itthon nagyon sok olyan felületek van, nyomtatott sajtó, rádióműsor vagy weboldal, ami a filmekkel foglalkozik, és nagy ritkán szó esett arról, hogy milyen a zenéje, holott ugye az egy szerves része a filmnek, gyakorlatilag elengedhetetlen része, és akkor jött ez az ötlet, hogy mi lenne, hogyha megpróbálnánk ezt Magyarországon mi a kezünkbe venni, és gyakorlatilag fél évig működtettük ezt az oldalt úgy, hogy nem publikusan, és kezdtünk el írásokat feltenni, a zeneszerzői biográfiákat, először ugye azokat, akik ismerik, mertek, hogy ugye a húzónemek John Williams, Ennio Morricone, Hans Zimmer és társaik megjelenjenek, és gyakorlatilag fél évig csak azon dolgoztunk, hogy legyen egy alap, amivel nyitni tudunk.
0: Az nagyon érdekes még, hogy ti hivatalosan nem vagytok zenekritikusok, mégis azok az írások, amik megjelennek egy-egy film vagy sorozat kapcsán, nagyon sokszor megfogalmaznak egyébként fontos kritikai észrevételeket is. Volt-e valamiféle mintázat abban, ahogy elkezdtetek elmélyülni a filmek elemzésében?
1: Alapvetően abból indultunk mindig ki, ami a saját érzésünk volt, vagy amiket egymással beszélgettünk egy-egy zene kapcsán, viszont ugye az évek során nagyon sokat fejlődött az íráskészségünk, hogy így fogalmazzak, tehát sokkal jobban szavakba tudjuk önteni a gondolatainkat. Ezért is van az, hogy ugye 3 évvel ezelőtt egy teljesen új külsővel jelentkezett az oldal, és sok régi írást azt eltüntettünk azért, mert túlságosan tinédzser írásnak gondoltunk, de alapvetően tényleg a saját benyomásaink voltak, illetve igyekeztünk utánolvasni, vagy akivel csak tudtuk felvenni a kapcsolatot zeneszerzővel, háttérinformációkat kérdezni, ezeket vagy beleszőttük az írásba, vagy volt olyan eset, hogy annyira jól sikerült ez a kapcsolatfelvétel a zeneszerzővel, hogy végül belekerült pár gondolat az írásba, amivel kapcsolatban megkerestük, viszont ezzel párhuzamosan meg egy teljesen új önálló interjú is született, mert olyan jó volt a kommunikáció.
0: Van esetleg olyan zeneszerző, akit mindannyian rajongással szerettek, a munkásságát nagyon tisztelitek, és van-e olyan zeneszerző, aki nagyon megosztó a körötökben?
1: Zeneszerző, hogy megosztó lenne a körünkben, inkább azt mondom, hogy stílus az, ami megosztó. Van olyan szerkesztőtársunk, aki sokkal jobban otthonosabban mozog azokban a filmzenékben, amik elektronikus alapokon nyugszanak, vagy azokban a filmzenékben, mint amit Junkie XL és társaik csinálnak mostanában, tehát ezek a minimalista filmzenék, ezekben ők sokkal jobban otthon vannak. Én például nem vagyok otthon, ezért ilyenekről nem is készítek írást. Ez alapján ugye van természetesen egy zeneszerző megosztás is, de az nem a személyét illeti, hanem inkább azt, amilyen stílusban

0: Ti magatok mely korszakokat tartjátok kiemelkedőnek a filmzene történetében?
1: Hát természetesen a 80-as és 90-es éveket, mivel mi az a generáció vagyunk, akik ezeken a filmeken nőttek fel, vagy szocializálódtak, ezek révén kezdték el a filmeket szeretni, és gyakorlatilag a filmeken keresztül szerettük meg magát a filmzenét is, tehát arra ezeken keresztül figyeltünk fel. Úgyhogy mi teljesen szubjektívokból kifolyólag ezeket preferáljuk a legjobban, de természetesen igyekszünk a régieket is nyomon követni, tehát visszafelé menni az időbe, az újak meg ugye azokat készen kapjuk, tehát itt már az idővel nekünk már csak lépést kell tartani. De nekünk a fő, úgymond forradalom az a 80-as, 90-es évek. Akiket nagyon szeretünk, az természetesen John Williams, Jerry Goldsmith, James Horner, Hans Zimmer, ugye, aki ebben az időben kezdett kiforni. Ezek, amiket úgymond mindenki a csapaton belül szeret, és akkor ezeken kívül vannak természetesen olyan zeneszerzők, akiket már sokkal jobban egy-egy csapattársunk kedvel, mondjuk ilyen Lalo Schifrin, én mondjuk az ő zenét tisztelem, elismerem, de nagyon nehezen tudok az ő műfajával azonosulni. Nekem van Elliot Goldenthal, aki ugye a 90-es évek legelején úgymond robbant bele a filmzeneiparba. Én őt nagyon szeretem, a többiek az ő stílusa miatt egy kicsit távolságtartóbbak tőle. Ez nem jelenti azt, hogy nem hallgatják meg a zenéket, csak egy kicsit másképp vélekednek, mint én.
0: Van-e olyan zeneszerző ebből az időszakból, akinek az életműve szerinted nagyon fontos, mert valami újat, valami nagyon fontosat tett hozzá a zenetörténethez?
1: Hát a 80-as, 90-es évekből alapvetően, aki nagyon-nagyon fontos és nagyon sokat tett hozzá, az egyik James Horner, ő ugye a 70-es évek végétől kezdett tevékenykedni, de ugye a 80-as évek első felétől vált jobban ismerté, vagy került ugye a nagyobb produkciók meg producerek körébe, a másik pedig Hans Zimmer, aki ugye gyakorlatilag megreformálta az akció filmzenei világot, de mellettük számos sok más zeneszerző is van, tehát két szempontból is szeretem például én a 80-as éveket, egyrészt mert akkor voltak olyan zeneszerzők, akik egyfajta változáson mentek keresztül a korábbi műveikhez képest, akár ugye Jerry Goldsmith-re gondolnék, és voltak, akiket az előbb ugye említettem, mondjuk Goldenthal, Zimmer, akik meg valami teljesen újat hoztak a filmzenei világba, tehát egy rendkívül mozgalmas időszak volt. Ugyanúgy, ahogy a mostani időszak is egyébként mozgalmas, hiszen nagyon átalakultunk abba a vonalba, hogy a lehetőség szerint a közönséget nagyon hamar megfogó vezérdallammal és gyorsan feldolgozható struktúrájú zenével fogjuk meg egy-egy film alatt. Ugye ez nagyon fontos lett most már. Sokkal kevésbé hallani annyira gazdag hangszerelésű és összetett filmzenéket mostanában, mint régebben. Ennek ugye az oka az, hogy a stílus is változott, ugye, hogy a világzenei stílusok azok mindig hatással voltak a filmzenére, az aktuális trendek. A másik az, hogy most már tényleg ugye az ilyen különféle csatornák, ugye, akik online elérhetővé teszik a saját gyártású produkcióikat, ugye iszonyatos mennyiségű alkotást tesznek le az asztalhoz, és ehhez nagyon gyorsan kell zenét összeszedni, és ilyenkor sajnos egyre többször születnek úgymond ilyen panelzenék, amik lehet, hogy sokkal jobbak lennének, hogyha lenne rá idő. Tehát amilyen változások volt a 80-as, 90-es években, ugyanolyan fontos és érdekes változások mennek az elmúlt 8-10 év során, ma is ezen a világon keresztül, ugyanúgy, ahogy a filmgyártás világán keresztül.
0: Éppen ez a kérdés fogalmazódott meg a fejemben, hogy ha a 80-as, 90-es éveket, az egyik arany időszakot, vagy aranykorszakot, ha nevezhetem így, említettük, akkor említsük meg a mostani időszakot is, a fiatalabb generációt. Itt ki az, aki szerinted kiemelkedő, és miért?
1: Mostanában aki kiemelkedő, az egyik az Lorne Balfe, ugye, aki a Media Ventures, vagy most már Remote Control Productions-nek a tagja, ő lett egy nagyon-nagyon meghatározó alak. Ott van még Ludwig Göransson, ő is meghatározó, bár nem annyira termékeny, mint Lorne Balfe, úgyhogy szerintem ők is, ezek a zenei stílusok azok, amik mostanában lesznek olyanok, amikre mondjuk 10-15 év múlva vissza fogunk emlékezni, hogy na ez jó zene volt, na ez érdekes momentum volt a film alatt.
0: Egyébként szinte minden művészeti területen vannak nagy visszatérések, amikor a művészek visszanyúlnak korábbi évtizedekkel, vagy akár évszázadokkal korábbi inspirációs forrásokhoz is. Nyilván a film esetében évtizedekről beszélhetünk inkább, de itt vannak-e olyan momentumok, motívumok, amik visszatérnek a filmzenék világában?
1: Inkább motívumokat mondanék, hogyha ugye van egy széria, mint mondjuk a Star Wars széria, vagy van egy olyan film, amit újra remékelnek, tehát újra feldolgoznak, ott van egy olyan dolog, hogy ugye elkezdik a régi témákat visszahozni. Igaz, ez a szériáknál sokkal jobban jellemzőbb, mint a remékeknél, mert ott van, amikor szakítanak direkt azért, mert sok más egyéb pontjával is szakítanak a régi filmnek azért, hogy ugye a jelenlegi közönségcsoportnak megfeleljen, de ezek a visszatérő motivumok zeneileg inkább akkor vannak, vagy zenei nyelvezetben akkor vannak visszatérő motivumok, amikor vagy a zeneszerző megengedheti magának, hogy úgy alkosson, ahogy ő szeretne, vagy pedig maga a filmnek a műfaja, stílusa megengedi azt, hogy visszanyúljon az időben. Mondjuk az Ocean's filmeknek ugye a zené az visszanyúlik a 70-es éveknek a lazább, dzsemelős stílusához, tehát így vannak megfigyelhető visszanyúlások. De az alapvető tézis az az, hogy az új nyomvonalon haladjunk tovább, tehát a legtöbb produkció, ami készül, az az új aktuális trendnek megfelelő vonalon kell, hogy mozogjon.
0: Hamarosan folytatjuk az idén 20 éves filmzene.net portál ünnepi évfordulójával kapcsolatos beszélgetésünket. Addig pedig hallgassunk filmzenét, természetesen kapcsolódva a riportban elhangzottakhoz. A zenéket minden bizonnyal felismerik majd rutinos hallgatóink. Ha az 5 és 6 óra között hallható filmzenék közül legalább 3-at sikerül felismerniük, akkor kérjük, írják meg a Cinemusic Facebook oldalán a mai, azaz a július 7-i adás posztjánál. A nyertesek között értékes belépőjegyeket sorsolunk ki.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzással a két külső sáv járható a villamos pályakarbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem jár, pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti Nándor stadion és Kőbány alsó vasútállomás között. Tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Hétfőn 4 óráig lezárták a csomópontot, a lezárt szakaszon csak a BKK járatai hajthatnak be. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között a 19-es pótlóbusszal utazhatnak. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: A Klasszik Rádió filmzenei műsorának első órájában az idén 20 éves filmzene.net portál egyik alapító szerkesztőjével beszélgetünk. 6 óráig pedig folytatjuk a játékunkat is, hiszen a mai adásunk első 60 percében a délután 5 és 6 óra között elhangzó filmzenék közül kell felismerni kedves hallgatóinknak 3-at, hogy esélyesek legyenek a nyereményekre. A helyes választ, azaz a 3 film címét a Facebookon található Cinemusic oldalunkon, a mai adást, azaz a július 7-i műsort beharangozó poszt alatt várjuk. Most pedig a szó újra Kulics Lászlóé, aki a 2004. júliusában indult filmzene.net oldal elmúlt 20 évéről mesél nekünk. Nem csak komponistákkal foglalkoztok a filmzene.net oldalon, hanem a filmhez más szempontból, más területről kapcsolódó szakemberekkel is, mint mondjuk lemezkiadó vezetők, vagy producerek, vagy hangszeres művészek, vagy éppen karmesterek. Ezek közül, a területek közül van-e olyan, amit te például különösen szeretsz feldolgozni, vagy olvasni?
1: Akit én nagyon szerettem régen olvasni, most már ugye ő egy kicsit más szegmensében van a filmzeneiparnak, az a Robert Townsend, aki ugye régen a Varese Sarabandénak volt az egyik meghatározó alakja. Én az ő írásait, azokat nagyon-nagyon szerettem, mert ugye neki rengeteg kapcsolata volt, rengeteg zeneszerzővel, és nagyon gazdag tudástárral rendelkezett, és például, hogy vele sikerült interjút készítenünk, az nekünk az egy nagyon fontos dolog volt, egy fontos mérföldkő volt.
0: Néhány perccel korábban volt egy mondatod, és most ehhez kapcsolódnék vissza. Arra utaltál, hogy megjelent most ilyen nagyon minimalista, vagy nagyon más zenei világ a korábbi évtizedekhez képest, és erről az jutott eszembe, hogy a mesterséges intelligencia most már minden területen érezteti a hatását, minden ágazatban ott van. Nyilván a művészetekben is nagyon komoly hatása van. A filmzenék esetében mi az a veszély, ami szerinted megjelenhet az AI-jal, és mi az, amiben viszont előre mozdíthatja a filmipart, a film zenevilágát a mesterséges intelligencia?
1: Hát ugye nemrégiben próbáltak egy filmzenét elkészíteni a mesterséges intelligenciával, és ott is ugye megadták azt, hogy milyen stílusban alkosson. Itt a stílus az Hans Zimmer stílusa volt, és utána rájöttek az alkotók, hogy ez tök szép, keressük meg magát Zimmert, és írjon inkább ő nekünk zenét. Tehát én ettől a részétől nem félek, lehet, hogy próbaszerűen majd csak elkészül, és alá is kerül a filmnek egy zene a mesterséges intelligencia révén. Én ebben az időszakban ennek a technológiai robbanásnak vagy fejlődésnek azt az előnyét látom, amit a COVID időszak alatt tudott ez az iparág felmutatni. Természetesen voltak negatív hozadékai, hogy mondjuk egy-egy zeneszerző nem lehetett ott a zenei felvételen, mert megvoltak ugye az adott szabályok, amilyen keretek között, ha megnyitott egy-egy stúdió, akkor föl lehetett venni zenét. Viszont pont ez az időszak mutatta meg a technikai fejlődés azt, hogy mennyire rugalmasan lehet megoldani egy-egy zenének az elkészítését. Például Alan Silvestri a nem túl jó visszhangot nyert Boszorkányoknak a zenét ugye úgy vette fel, hogy Los Angelesbe ült otthon, és adta az instrukciókat videokonferencián keresztül a Londonban felvételen ülő zenekarnak, ami zenekarnak több karmestere volt, mert ugye megvolt az, hogy egy-egy stúdióban hány ember fért el, ezért szétszették ugye a zenekart szekciókra, és mindegyiket külön karmester vezényelt fel, vagy például a Wonder Woman 84-nek a zenét, sok olyan szóló részt vettek benne fel, és ezt csinált a Junkie XL is abban az időszakban, hogy felvette mindenki otthon a saját szóló részét, és akkor azt beküldték, ugyanazzal a programmal ugye felvették, beküldték a stúdióba, meg úgy össze tudták dolgozni, hogy hallgatása közben nem veszi észre az ember, hogy gyakorlatilag nem egyszerre játszottak a zenészek. Tehát ebből a szempontból én szeretem ezt a technológiai fejlődést, aztán kiderül, hogy majd a mesterséges intelligencia az utat töre magának.

0: Beszéljünk egy kicsit a magyar zeneszerzőkről. Ha most visszagondolunk az első aranykorszakra, akkor Rózsa Miklós neve nyilván nagyon sokaknak ismerősen cseng, és ő maga is egy olyan hollywoodi alakja volt a filmzenének, aki sok-sok Oscar-díjjal lett gazdagabb. De ha a mostani időszakra gondolunk, a mostani magyar filmekre és magyar filmzeneszerzőkre, akár itthon készülő produkciókra, van-e olyan, akinek az életpályáját, akinek a filmzenei világát és gondolkodását te valamiért nagyon kedveled?
1: Hát szerencsénk volt több hazai zeneszerzővel is személyesen találkozni. Wolf Péterrel, ugye ő már a régebbi időszakban is számos filmhez írt zenét, Rutka Róberttel. A legnagyobb figyelem viszont részünkről az Gulya Róbert felé irányul. Részint azért is, mert ővele nagyon régen tudtunk már találkozni, csak 15 évvel ezelőtt, amikor még nem volt ennyire közel a nagyobb költségvetési produkciókhoz, és az azóta követjük folyamatosan nyomon a munkásságát, és nagyon jó azt látni, hogy egy olyan ember, aki tényleg magyar és professzionális zeneszerzést tanult kint Los Angelesben, végre tud olyan munkákat kapni, melyek révén meg tudja mutatni azt, hogy lehet magyar filmek alatt is jó zene. Tehát szólhat az alatt is olyan zene, amire az ember felkapja magát, ami témacentrikus, ami grandiózus. Tehát egy ebből a szempontból az elmúlt 20 évnek ez is egy nagyon jó hozadéka, hogy magyar oldalról is van olyan zeneszerző, akinek a felemelkedését gyakorlatilag végig tudtuk nézni.
0: A beszélgetésünket úgy kezdtem, hogy sokan, akik rajongunk a filmzenéért, mindent filmzenének tekintünk, ami a film alatt, előtt és után elhangzik. De a filmzene.net oldalán nagyon sok alapfogalom is olvasható. Ilyen módon tehát megkülönböztethetjük a filmzenei albumokat, a filmzenéket, a filmek alatt hallott zenéket, a hozzáadott zenéket, amit nem a fő komponista írt. Ha tehát szakmailag kellene meghatároznod, akkor te mit tekintesz filmzenének?
1: Természetesen minden olyan zenét, ami kifejezetten a film számára készült, és lehetőség szerint instrumentális legyen. De ebbe ugye beletartozhat egy-egy betétdal, mint a Titanicnak ugye a híres betétdala, vagy ugye a Shaftnek van egy olyan fő témája, amiben van vokál, de én azokat tartom filmzenének, amiket kifejezetten az adott filmhez írtak, nem pedig egy felhasznált betétdalt, vagy átemelt zenei részletet.
0: Nagyon sokszor írtok, idéztek filmzeneszerzőktől olyan fontos mondatokat, amelyek az ő zenei gondolkodásukat közvetíti arról, hogy miért fontos a filmzene. Szerinted miért fontos a film alatt egy zene, egy zenei részlet? Mi az, amit elősegít, és hogyan akadályozhatja például egy filmzenei betét vagy egy részlet azt, hogy a film kiteljesedhessen, ha van ilyen?
1: Én szerintem a filmzene az akkor jó, hogyha érzéseket alátámaszt és érzéseket tud kelteni a nézőben. De én egy kicsit ilyen furcsa bogár vagyok már, mert én annó a filmek révén kezdtem el a zenékre felfigyelni. Ez lehet egy nem túl közkedvelt akciófilm, mint például a Szágult erőd, vagy lehet az Alien filmek, vagy a Rambo filmek. Én ott figyeltem fel a filmzenékre, és ott nagyon tetszett, hogy milyen jól illenek a filmek képsorai az adott zenék. Minél jobban elkezdtem átfordulni a filmzenék irányába, annál jobban kezdtem fordulni át gondolkodásba, és én már azért nézek végig egy filmet, mert minden zenét szeretnék hallani, és minden zenét szeretnék megnézni, hogy az adott filmnél milyen pontnál van, és hogy az milyen szerepet tölt be. Tehát én már ugyanúgy állok a filmzenéhez, mint mondjuk egy rocker, hogy nem film alapján veszek zenéket, hanem már előadók szerint, tehát hogy ki szerezte az adott zenét, annak kedvelem a munkásságát, vagy nem, vagy esetleg van valaki, akinek annyira nem kedveltem a munkásságát, de van egy-egy zene, amivel felkeltette az érdeklődésem, és utána úgymond rákaptam a stílusára. Én már ezt szerint veszem, de az a jó filmzene, ami az embert megérinti. Nem kell feltétlenül az, hogy kijön a moziba, és azt mondja, hogy hú, nagyon jó volt a zenéje, az a legjobb, de az, hogy amikor el kell szomorodni, akkor segítsen abban, amikor idegesnek kell lenni, akkor abban is segítsen. Tehát az a jó zene, ami tényleg hozzátesz magához a filmnek az élményéhez, azt növeli.
0: A 20. születésnapra készültök. Hogyan tovább? Van-e esetleg új irányvonal, ami megjelent most?
1: Új irányvonal nincsen, olyasmi törekvéseink vannak, hogy amellett, hogy próbáljunk minél jobban koncentrálni az aktualitásokra, mert mostanában arról egy kicsit elirányult a fókusz. Egy másik terv az, hogy régi nagy klasszikus zenéket elővenni és azokról írni, illetve ugye ez veletek egy együttműködés lesz a közeljövőben, hogy a Cine Music műsorában egy-egy tényleg régi klasszikus 50-60-70 évvel ezelőtt készült filmzene kerül majd bemutatásra, hogy ha ezt új vonalnak lehet nevezni, akkor ez lesz az új vonal, de az alaptézis az, hogy folytassuk ugyanúgy, ahogy eddig csináltuk.
0: Kulics Lászlónak, az idén 20 éves filmzene.net egyik szerkesztőjének nagyon köszönöm az összekapcsolódást.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Egyeztetések indulnak az egészségügy megújításáról. Lövöldözés volt New Yorkban a függetlenség napján. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Magyar Péter Törökországba utazik hétfőn reggel a NATO csúcs találkozójára, ezt maga a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán. Tudatta azt is, hogy távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás, írta az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a következő időszakban szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. A kórházi menedzsment képviselőivel pedig az intézményi működés megújításáról, a betegközpontú szemlélet erősítéséről tárgyalnának. Az orvostudomány és a biológia területén a mesterséges intelligencia akkor válik igazán értékessé, ha felelős szakemberek használják, hangsúlyozta a Nemzeti Tudósképző Akadémia diploma átadó ünnepségén Kacskovics Imre, az ELTE természettudományi karának dékánja. A rendezvényen több mint 730 középiskolás szentgyörgyi diák vehetett át diplomát. Lövöldözés volt New Yorkban. Legalább 8 ember, köztük 4 gyermek megsebesült Coney Islanden késő este az amerikai függetlenség napján. A rendőrség tájékoztatása szerint 7 sérült állapota stabil, egy fiatal nőé viszont válságos. A nyomozók a helyszínen találtak egy lőfegyvert, de az elkövetőt egyelőre nem sikerült elfogniuk. Oroszország rövid tűzszünetet javasol Kosztyantinyivka városára holnapra, az ott elesett ukrán katonák holtesteinek átadására. Moszkva ezt azzal indokolta, hogy felszabadították és teljes ellenőrzésük alá vonták a várost, így készek humanitárius akciót szervezni. Fokozódik a tűzveszély Európában. Portugáliában, Spanyolországban és Franciaországban napok óta nem tudják eloltani az erdőtüzeket, és már Görögországban és Ukrajnában is küzdenek az egyre gyorsabban terjedő lángokkal. Thessaloniki mellett feltehetően gyújtogatás történt, egy ittas férfit vettek őrizetbe a hatóságok. Ukrajnában pedig a csernobili tiltott zónában az atomerőmű környékén volt tűz. Szakértők folyamatosan figyelik a sugárzási szintet, egyelőre a normál határértéken belül maradtak a mérési adatok. Holnap a felhős égbolt mellett napos időszakok is lesznek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Jó napot kívánok! Budapesten a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem jár, pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti Nándor stadion és Kőbánya alsóvasútállomás között. tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Hétfőn 4 óráig lezárták a csomópontot, a lezárt szakaszon csak a BKK járatai hajthatnak be. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között a 19-es pótlóbusszal utazhatnak. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
6: A hírek után folytatódik a Klasszik Rádió filmzenei műsora, a Cine Music, amelyben ismét feltűnik a Yellowstone sorozat kreátora, Taylor Sheridan, aki újra bebizonyítja, hogy bármilyen műfajhoz is nyúl, egyszerűen nem tud hibázni.

Ez a rövid zenei részlet a tavaly júliusban a Paramount csatornán bemutatkozó Special Ops Lioness című széria fő címzenéje volt. Ahogyan azt már a felvezetőnkben is hallhatták, a sorozat Hollywood jelenleg legkeresettebb producere és rendezője, Taylor Sheridan legújabb produkciója, amelyben ezúttal nem a tőle leginkább megszokott műfaj, a western, hanem a thriller, azon belül is a kém thriller világába kóstolt bele. A katonasorozat első látásra leginkább a közkedvelt Homelandhez hasonlít, de ha jobban belemerülünk, láthatjuk, hogy ezúttal teljesen más irányból közelíti meg a beépülés, a kettős ügynök, illetve a kelet és a nyugat között fennálló feszültség tematikáját. A sorozat ötlete egy a valóságban is létező CIA programról szól, amelyben női katonák vesznek részt, akiket arra használnak, hogy összebarátkozzanak a Közel-Kelet legveszélyesebb terroristáinak feleségeivel, lányaival, és ezáltal kulcsfontosságú információkhoz juttassák a központi hírszerző ügynökséget. Ezt a CIA berkein belül Lioness programnak nevezik. Az akciódús sorozatban a Sheridantől már megszokott magvas gondolatokkal is találkozhatunk, amely egyszerre ünnepli az erős nőket, ugyanakkor konzervatív elméletet is ad a házasság vagy akár a gyereknevelés témakörében. Számos kritikai oldal hatásvadász jelzővel illette a produkciót, ahogy eddig minden Sheridan által fémjelzett sorozatot. Azonban mindez a nézőket nem hatotta meg. Ők e jelző ellenére is rekordszámban választották kikapcsolódásukhoz a Special Ops Lioness című szériát.

A Special Ops Lioness kapcsán elmondható, hogy Taylor Sheridan ismét képes volt egy újabb műfajt, ezúttal a kém thrillert ízléses módon szappanoperásítani, melyre legjobb példa eddigi talán legnagyobb sikere a Yellowstone, melyet ma már csak a 21. század Dallasaként emlegetnek. Így nem meglepő az sem, hogy egyre növekvő sikerei miatt Hollywoodban az ajtaja előtt sorban állnak a legnagyobb sztárok, hogy valamely produkciójában fő vagy csak mellékszerepet kaphassanak. Ez a Special Ops Lioness című produkció esetében sem volt másként. Ebben ugyan mellékszerepekben, de két Oscar-díjas színész tűnik fel, Morgan Freeman és Nicole Kidman. Külön érdekesség, hogy a forgatás mindössze 7 hónapig tartott, és Sheridan a hitelességre törekedve valódi katonai tanácsadókat vont be a munkálatokba, akik elsősorban a fegyverkezésben és taktikai kérdéskörben segítették a stáb munkáját.

A Special Ops Lioness zeneszerzői székében Andrew Luckington kanadai zeneszerző foglalt helyet. Neve elsősorban a 2015-ben bemutatott Törésvonal című filmhez írt zenéje kapcsán lehet ismerős, mely produkció világszerte közel 475 millió dollár bevételt produkált. A komponista alkotásai közé tartozik még a Kingstown polgármestere, az Északi határvidék, vagy a Közöttünk az űr című produkciók. Most azonban következzen egy kis válogatás a Special Ops Lioness című szériához írt dallamaiból, amellyel búcsúznak már a sorozatok, de jövő hét vasárnap egy újabb széria mutatkozik majd be önöknek.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamos pályakarbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37 A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem jár, pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti Nándor stadion és Kőbány alsó vasútállomás között. Tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Hétfőn 4 óráig lezárták a csomópontot, a lezárt szakaszon csak a BKK járatai hajthatnak be. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között a 19-es pótlóbusszal utazhatnak. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: A Cine Music mai adását a filmzene.net összeállítása zárja, amely a Megfojtott virágok című film zenéjéből készült. A David Gran azonos című dokumentum regényéből született alkotás stábjának összetétele igencsak figyelemre méltó. Az amerikai őslakosokkal szembeni bűncselekmények elmesélését célul kitűző film rendezője, Martin Scorsese, aki a forgatókönyvet is írta Eric Roth társaságában, utóbbi a Forrest Gump mellett többek között a Dűne szkriptjéért is felelt. Még az operatőr, a négyszeres Oscar jelölt Rodrigo Prieto, akinek ez már a negyedik közös munkája a direktorral. A főszereplők között megtaláljuk Robert De Niro-t, Leonardo DiCaprio-t, és itt vált széles körben is ismerté a már 2012 óta pályán lévő Lily Gladstone is. Együttműködésük 10 Oscar jelölést érdemelt ki a legfontosabb kategóriákban, amelyeket végül a film egyik alkotója sem válthatott díjra. Noha a film alapjául szolgáló kötet alcíme, az amerikai bűnöldözés legsötétebb fejezete és az FBI születése, DiCaprio javaslatára a rendező végül mégsem ebből az irányból, hanem az Osage indiánok szemszögéből közelítette meg a témát. A törzs számos tagjának végzetét épp kezdeti szerencséjük hozta el. Az 1920-as évek elején földjükön olajmezőre bukkantak, azonban váratlan meggazdagodásuk nem került el a fehérek figyelmét sem. Egy törvénynek köszönhetően az őslakosok felett gyámságot gyakorolhattak, mások a vagyonért oszázsnőket vettek feleségül, a legkevésbé türelmes fehérek pedig gyilkossággal alapozták meg jó módukat. A megfojtott virágok könnyen befolyásolható, nem éppen tisztakezű antihőse, akit DiCaprio alakít, nem a legaljasabb szándékkal kéri meg

az osszázs Molly, a filmben Lily Gladstone kezét. Azonban a De Niro által játszott nagybátyjának, a környék urának számító mágnásnak köszönhetően egyre jobban belekeveredik a mocskos játszmákba. Scorsese nem minden eddigi filmjénél alkalmazott külön komponistát, nem egyszer betétdalok alkalmazásával váltotta ki az instrumentális muzsikát, ennek ellenére sok neves zeneszerzővel dolgozott már együtt. A népsor Bernard Herrmann-től Peter Gabrielen, Philip Glassen és Elmer Bernsteinen át Howard Shore-ig terjed. Ugyan a legtöbb alkalommal utóbbi kettőt láthattuk feltűnni, ám zeneszerzői között találunk egy olyan, hazáján kívül talán nem annyira ismert, de mégis jelentős művészt, Robbie Robertsont, aki Scorsese számára többet jelentett egyszerű munkatársnál. Barátságuk a 70-es évek közepén kezdődött. A rendező az utolsó Valzer című dokumentum filmjével elkísérte a The Band alapítóját, Robertsont. A zenekar 1976-os, akkor még utolsónak vélt fellépésére is. A megfojtott virágokkal érkezett el számára a legkomolyabb filmzenei lehetőség. S bár rengeteg dalával szerepelt, akár Scorsese, akár mások alkotásaiban, hangsúlyosabb jelenlétre most először kapott lehetőséget. Műve ugyanakkor messze áll attól, hogy igazán hangsúlyosnak nevezhessük, inkább csak néhány pillanatban emelkedik ki, de így is hozzátesz a hangulathoz az egyedi megközelítés, amelyben főleg blúzos és folkos elemeket találunk. Szerzeményeit 30 zenész játszotta fel, a megszólaltatott hangszerek között pedig olyanokat találunk, mint a gitár, orgona, cimbalom, fuvola, különféle ütőhangszerek és harmonikák, a rézfúvós hangszerek közül pedig a trombita, tuba, szaxofon és eufónium. Robertson nem érhette meg a Scorsese-vel közös 11. alkotása és művének elismerését. 2023. augusztusában, a széleskörű bemutató előtt 2 hónappal, 80 éves korában rákbetegség következtében elhunyt. Martin Scorsese így búcsúzott tőle. Robbie Robertson közeli barátaim egyike volt. Életem és munkásságom állandó pontját jelentette. Mindig bizalmasomként fordulhattam hozzá. Munkatárs és tanácsadó volt, és én igyekeztem ugyanaz lenni számára. Zenéje már jóval találkozásunk előtt központi szerepet játszott az életemben, miként milliónyi más ember életében is világszerte. Úgy tűnt, a The Band zenéje, majd Robbie önálló dalai e kontinens legmélyéről származnak, annak hagyományaiból, tragédiáiból és örömeiből táplálkozva. Magától értetődő, micsoda óriás volt, akinek a művészetre gyakorolt hatása mély és időtálló. Sosem tölthetsz elég időt azzal, akit szeretsz. Én pedig szerettem Robbie-t. Most következzen a megfojtott virágok zenéjéből készült összeállítás, amellyel búcsúzunk már a kedves hallgatóinktól. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő Varga Ramona, a Cinemusic szakmai partnere, a 20 éves filmzene.net és a műsorvezető Hávarka Marian. További szép estét kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egyeztetések indulnak az egészségügy megújításáról. Megjelent a kiskérődzők Pestise Romániában és Horvátországban. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Magyar Péter Törökországba utazik hétfőn reggel a NATO csúcs találkozójára, ezt maga a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán. Tudatta azt is, hogy távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás, írta az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a következő időszakban szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. A kórházi menedzsment képviselőivel pedig az intézményi működés megújításáról, a betegközpontú szemlélet erősítéséről tárgyalnának. Lövöldözés volt New Yorkban. Legalább 8 ember, köztük 4 gyermek megsebesült Coney Islanden késő este az amerikai függetlenség napján. A rendőrség tájékoztatása szerint 7 sérült állapota stabil, egy fiatal nőé viszont válságos. A nyomozók a helyszínen találtak egy lőfegyvert, de az elkövetőt egyelőre nem sikerült elfogniuk. Luxus ingatlanokat épít Kolozsváron a Trump család. Ezt hivatalos amerikai kormányzati dokumentum is megerősítette, miután a projekt bekerült az amerikai elnök idei vagyonnyilatkozatába. Az ingatlan komplexumban luxushotel, lakópark, bevásárlóközpont és golfpálya is lesz. Román sajtóinformációk szerint a Donald Trumpról elnevezett negyed a kolozsvári nemzetközi repülőtér közelében, a város Szamosfalva negyedében épülhet fel. Magyarország szomszédjában, Romániában, valamint Horvátországban is megjelent már a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. Hazánkban még nem volt ilyen betegség, így a Nébih arra kéri a gazdákat, hogy kizárólag legális forrásból ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot. A betegség nem gyógyítható, óriási kárt okozhat az állatállományban. Kritikusra süllyedt a vízállás Szolnoknál. A valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán. A súlyos csapadék hiánya Zagyván is látványos, a torkolatnál a köveken akár már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A Tarnapatakból Parád Recsk térségében mintegy 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz. Holnap a felhős égbolt mellett napos időszakok is lesznek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Csittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban időről időre hallhatnak egy-egy rövidebb sorozatot. Beszélgettünk már a mozikról, beszélgettünk a kávéházakról, és most a fürdők jönnek. Ha már nyár van, ilyenkor ugye aktuális is.
2: Budapest a világ fürdő fővárosa, és tényleg mondhatjuk azt, hogy nincs még egy olyan főváros a világon, amely ennyire gazdag lenne fürdőkben, illetve termálvizes, forrásvizes készletekben. Úgyhogy mivel itt a nyár, és hát mi is hódolhatunk ennek a rendkívül üdítő és frissítő szenvedélynek, arra gondoltam, hogy vegyünk sorra néhány jellegzetes és nagyon híres vagy nagymúltú fürdőt. Ezek közül az első a Rudas fürdő lenne, 1572-ben adták át.
1: De hogy indult?
2: Természetesen ebben az időben a török kor volt Magyarországon, és ez az a kor, amikor a számos fürdőnk is visszavezethető, hiszen az iszlám kultúrának szerves része a fürdőkultúra is. A római kori fürdők után a török korban épültek ezt követően ezeknek a fürdőknek a nagy része, Rudas fürdőről. Ehhez gondolatban az Erzsébet híd, Budai híd főjén a Gellért hegy lábához kell eljutnunk, és ott látjuk azt a nagyon jellegzetes épületkomplexumot, amely a Gellért hegy árnyékában húzódik meg.
1: Mesélj egy picit a történetéről.
2: Már IV. Béla uralkodása alatt is épült itt egy ispotály, ez lenne a mai kórháznak a megfelelője, és fürdőt is alakítottak ki ezen a területen, de most is látható Rudas fürdő épülete maga Szokoli Mustafa, budai pasa nevéhez kapcsolódik, és olyannyira jól sikerült ez az építkezés, hogy a fürdőt a mai napig használják kisebb-nagyobb javításokkal. Hogy melyik is az a része a fürdőnek, amely ilyen nagy múltra tekint vissza, ez az a 8-szögletű félgömb alakú kupola, amely kívülről is nagyon szépen látható, és ez belülről 8 oszlop tartja. Az a kissé gőzös légtér és a kupola ablakain átszűrődő fénysugarak rendkívül különleges hangulatot teremtenek, és tényleg olyan, mintha visszamennénk a török korba, hogyha bemegyünk a Rudas fürdő belsejébe. A neve jelentése nem más, mint zöld oszlopos fürdő. A régészek szerint valahol ott állhattak a fürdő épületén belül, ezek már nincsenek ott, de a falakba építve még a mai napig is láthatók zöld kövek. Lehet, hogy valahol ott álltak ezek a zöld oszlopok. Több feltételezés is létezik. Minden valószínűség szerint a környéken élő rácok által használt Rudna Ilidzse, azaz ásványos fürdő névből alakult ki a későbbiek során a Rudas elnevezés. Ez tehát az a része az épületnek, amely a legrégebbi, de az 1800-as évek vége fele jelentős bővítéseken esett át ez az épület, hiszen 1885-ben elkészült a férfi-női népfürdő, 10 évvel később, 1895-ben pedig átadták az úszócsarnokot. 1916-ban kialakítottak egy ásványvíz palackozó üzemet is, amely a Hungária forrás vizét palackozta, és 1924-ben felépült a Hungária forrás ivócsarnoka is, tehát egy egész szolgáltatás csokor, ha mondhatjuk így, épült a Rudas fürdő köré. 1935-ben átalakították az épületet, és ekkor orvosi rendelő és kialakítása került, illetve kádfürdőket is beépítettek az épületbe.
1: A második világháború okozott bármilyen pusztítást a fürdőben?
2: Természetesen a Rudas fürdő is sajnos a II. Világháborúban nagyon súlyos károkat szenvedett, a fürdőnek az északi része teljesen megsemmisült, azonban szerencsés módon maga a török fürdő része sértetlen maradt, úgyhogy az 1950-es évek elejére sikerült újjáépíteni az épület együttest. Korábban úgy nem létezett koedukáció, tehát külön jártak a fürdőbe a férfiak és a nők, és ezt a szokást, ezt a mai napig valamilyen szinten őrzi a fürdő hagyománya, hiszen a keddi nap az a hölgyeké, többi nap az uraké, és a hétvégén pedig koedukált úgynevezett fürdőruhás napok vannak. Nemekre osztott napokon a látogató választhat, hogy marad-e a fürdőruhájában, vagy pedig kér egy kötényt a fürdőszemélyzettől, vagy nem bajlódik semmilyen textíliával, hanem Ádám kosztümben adja át magát a fürdőzés élvezeteinek. Ez tehát azokon a napokon lehetséges, amikor nemek szerint van szétosztva a fürdőzés lehetősége. Nagyon érdekes, hogy a kötényes verzió is elég népszerű, ami azért meglehetősen vicces, ha mondjuk hátulról látunk ilyenkor egy fürdőzőt. A lényeg az, hogy a keddi napokon eljuthatnak a hölgyek a rudas fürdőbe, hétvégén pedig családilag is meglátogathatjuk ezt a nagyon szép és nagy múltú fürdőt.
1: Itt a nyár, a jó idő, fürdőben járni pedig jó dolog, és ígérjük, folytatjuk ezt a sorozatot.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapestben most szerintem mindenkit elcsábítunk, mondhatom ezt, egy kis csokoládé evésre, hiszen július 7-e a Csokoládé Világnapja. Hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen információkat hoztál nekünk a csokoládéval kapcsolatban.
2: Mint minden, ez is kapcsolható Budapesthez is, úgyhogy arra gondoltam, hogy itt ezen a nagyon édes világnapnak a kapcsán nézzük meg, hogy melyik is az a csokoládégyár, amely talán a mai napig is valamilyen formában jelen van, és amely ide köthető a fővároshoz, és nem más név került elé, mint Stümer Frigyes neve. Uh-huh. Szerintem a Stümer csokoládé neve biztos azért mindenki. Sokaknak az élelmiszerboltokban a pénztár mellett lévő kis apró csokoládékon látjuk ezt a nevet, illetve karácsonytáján a szaloncukrok uh-huh. nevén gyönyörű szép dobozban, nagyon szép csomagolópapírban. Így van ez most, és így volt ez régen is. Úgyhogy a Stümer név az mindenképp etalon a csokoládé szakma terén. Stümer Frigyes.
1: Ő róla tudunk meg dolgokat?
2: Igen, Stümer Frigyes, ő eredetileg Németországban született, és 1868-ban érkezett Pestre. Akkoriban nagyon gyakori volt ez, ugye egy iparosodási folyamat zajlott a fővárosban, és nagyon sokan jöttek külföldről. Beszéltünk már az édesipari történet kapcsán Zserbó Emiről is például, tehát Zserbó is, vagy például Kugler, ezek a nevek mind-mind külföldről jöttek be hozzánk, és hát hozták a szakértelmüket, a tudásukat, és aztán itthon Magyarországon kamatoztatták. 1868-ban megérkezett, és először a Józsefvárosban, a Szentkirályi utcában egy cukorka készítő üzemben kezdett el dolgozni. Akkoriban a cukorkákat nagyon sok olyan szinte mérgező, színező és ízanyagokkal készítették, amelyek tényleg néha rosszul létet is okoztak. Tehát nem volt még meg az az élelmiszer etikai prioritás, ami talán manapság megvan, hogy tényleg figyeljünk arra, hogy ne csak finom és szép legyen, hanem egészséges is. Úgyhogy Stümer Frigyes azt a célt tűzte ki magának, hogy ezeket a mérgező anyagokat száműzi az édesség készítésből, úgyhogy el is indult ezen a téren, és nagyon-nagyon sikeres lett. El is tüntette a gyártási folyamatból ezeket az adalékanyagokat. Ezután saját fióküzletet kezdett alapítani, és a saját gyárából érkező termékeket közvetlenül tudta értékesíteni. Ez először tehát a Szentkirályi utcában volt, korábbi Ősz utca nevet viselte.
1: Mikor kapott ő nagyobb nyilvánosságot, vagy hogy sikerült neki betörnie a piacra?
2: 1879-ben volt egy országos kiállítás Székesfehérváron, és itt aranyérmet nyert a Stümer csokoládé, 6 évvel később pedig 1885-ben az országos általános kiállításon Ferenc József koronás arany érdemkereszttel tüntette ki Stümer Frigyest, a magyar ipar fejlődésében játszott szerepéért. Tehát ezek már nagyon komoly szakmai elismerések voltak, és el is kezdett ennek megfelelően bővülni a Szentkirályi utcai üzem, ráhúztak több emeletet is, tehát a gyártás egyre nagyobb méreteket öltött. Azonban Stümer Frigyes rengeteget dolgozott, tényleg napi 18-20 órát dolgozott, és hát nagyon fiatalon, mindössze 46 évesen halt meg 1890-ben, tehát nem élvezhette igazán a munkája gyümölcsét, viszont 6 gyermeket hagyott maga után. Halálát követően a felesége, illetve a felesége testvére, majd az ő gyerekei és Stümer Frigyesnek az unokái folytatták azt a nagyon szép hagyományt, amit ő elkezdett.
1: Ezért találkozhatunk tehát mind a mai napig ezzel a névvel.
2: Így van.
1: Mi történt ezután?
2: Olyannyira, hogy az 1920-as évekre már annyira felfuttatták, hogy a Szentkirályi utcai üzem már nem volt elég, úgyhogy el kellett költözniük onnan, és ekkor költöztek a Vágóhíd utca 20 szám alatti telekre, ahol az 1930-as évek végén, 40-es évek elején gyakorlatilag egy teljesen új és rendkívül korszerű technológiával berendezett üzem létesült. Ez annyira újszerű volt akkoriban, hogy Amerikától kezdve egész Európán át nagyon sok újságcikk foglalkozott vele, tehát tényleg a kor leg színvonalasabb létesítménye volt, ha mondhatunk ilyet. 1943-ban indult meg itt a termelés, és erre az időszakra tehető a 30-as, 40-es évekre azoknak a termékeknek a megjelenése, amelyek a mai napig is a Stümer névhez köthetők, a Zizi Drazsé például, vagy a Frutti tejkaramella, nekem igen. gyerekkorom személyes így kedvence, van, a Frutti karamella, illetve a Tibi csokoládé. Ez 1941-ben került a piacra. Az alapító Stümer Frigyes unokája után kapta a nevét. Ugye ez két fajtában jelent meg először. A kék csomagolású volt a tej, és a piros csomagolású volt az ét csokoládé verziója.
1: Dinasztia, mondhatjuk ezt akkor, tehát, hogy felvirágoztatta és viszi tovább ezt a hagyományt, és ahogy említetted, ugye külföldre is terjeszkedtek.
2: Igen, itthon 63 fióküzletük nyílt, de megnyílt egy Párizsban, és megnyílt egy Abbáziában is, és ami nagyon fontos még hozzájuk kapcsolódóan az, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektettek már a 20-as, 30-as években a csomagolásra. Tehát felismerték ugye azt a marketing szempontot, amelyet a csomagolás rejt, és az akkori leghíresebb híresebb, vagy ipari tervezők, vagy illusztrátorok dekorálták ezeket a bombonos dobozokat, csokoládés papírokat, szaloncukorpapírokat. Tényleg művészeti értéke is volt ezeknek a termékeknek.
1: A sikertörténet az még mind a mai napig van, vagy azért ez megállt?
2: Hát ebben is volt egy szünet, ahogy ezt már oly sokszor beszéltük. A világháborút követő államosítás vetett mindennek véget. 1948-ban államosították ezt a gyárat, és beolvasztották a Magyar Édesipari Vállalatba, ez később felvette a budapesti csokoládégyár nevet. Nagyon fontos, hogy a Tibi csokoládé az megmaradt, ez olyan termék, amely a mai napig ott készül a Vágóhíd utcai telephelyen. A felirat ugyanúgy néz ki, ahogy annak idején, kisbetűvel írták, kacskaringós betűkkel. Kimondhatjuk tehát azt, hogy a Tibi az egyetlen olyan csokoládé a nagy magyar márkák közül, amelyeket a kezdetektől egészen a mai napig Magyarországon gyártanak, hiszen sok más nevet is mondhatnánk, amelyet vagy elvittek innen, máshol gyártanak már, vagy nem eredeti formájában, a Tibi az mindenképpen egy megkerülhetetlen.
1: És a Strümmer márka?
2: A Strümmer márkát 2006-ban újjáélesztették, egy vállalkozó megvette ezt a nevet, és az Egri Strümmer édességbolt, illetve a védjegynek a tulajdonjoga hozzákerült, és így élet újjá ez a név.
1: És most szerintem nyugodtan ehetünk
2: és mindenképpen. A mai nap, július 7-én, a Csoki Világnapján mindenképp.

0: ott saját magunk.
1: Ez így van, az első kerületben vagyunk, a Várhegy gyomrában, hiszen a Várhegyről bizonyára sokan tudják, hogy elmondhatjuk, hogy olyan, mint egy sajt. Egy nagy, lyukacsos sajt, tele van barlanggal ugyanis a belseje. Ezeket a barlangokat különben az évszázadok során nagyon sokféle célból használták, ide el tudtak bújni az ellenség elől, itt tudtak ételt és bort tartani például, ugye még a hűtőszekrények megjelenése előtt, de a 20. században, az első világháború után a barlangrendszer egy része kapott egy olyan érdekes funkciót, ami hát elkülönül gyakorlatilag a barlangrendszer többi részétől, ugyanis ezt a sziklakórházat, tulajdonképpen ezt a részét a barlangrendszernek a II. Világháború kitörése után 1939-től kezdték el használni, egyfelől óvóhelyként a várban élők, illetve az ott dolgozó tisztviselők számára, ne felejtsük el, hogy a Várnegyed akkor kormányzati negyed volt, másfelől pedig innen működtették a Várnegyed légoltalmi szirénáit 1937 és 45 között. Már ekkor is sor került itt némi orvosi ellátásra, hogyha volt erre szükség, de ezt követően Budapest akkori polgármestere Szendi Károly rendelte el a sziklakórház építését, és ezt az ötletet a Honvédelmi Minisztérium is támogatta. Mivel nem akartak túl sok pénzt költeni az építkezésre, így alkalmazkodtak azokhoz a belső kialakult formákhoz, a barlang termekhez, tehát nem végeztek további robbantásokat, hanem tényleg a barlang termekből szobák lettek, a járatokból pedig folyosók, tehát így tudták a legköltséghatékonyabban megcsinálni az építkezést.
0: Mikortól meddig zajlott az építkezés?
1: 1941 és 43 között zajlott az építkezés, tehát a II. Világháborúnak vagyunk masszívan a közepén. 1944 februárjára lett ez nagyon fontos, ekkor nyílt meg ugyanis a Székesfőváros sebészeti szükségkórháza, 3 kórteremmel és az akkori viszonylatban nagyon korszerűnek számító műtővel. Érdekesség, hogy a megnyitón részt vett, aztán később ápolónőként is dolgozott itt, özvegy Horthy Istvánné, gróf Edelsheim Gyulai Ilona, főápolónővé pedig Andrássy Ilona grófnőt nevezték ki. De hát mellettük más bárónők és grófnők is részt vettek a betegellátásban, és aztán főleg 1944 májustól az amerikai légitámadások után még intenzívebb használatba került a sziklakórház.
0: Mi volt a feladata ennek a kórháznak?
1: Elsősorban az általános sürgősségi ellátás volt a feladata, és ez a kórház a Szent János Kórház felügyelete alá tartozott. 94 ágyas volt maga a létesítmény, de Budapest ostroma alatt nemhogy megtelt az épület, hanem túl is telt. Ha valaki ellátogat a múzeumban, akkor láthatja az emeletes ágyakat, amiket a kapacitás bővítése miatt összetoltak, tehát így a két fekhelyre 3 beteget is tudtak beköltöztetni, és így tudták majdnem 50%-kal, illetve még több mint 50%-kal is megnövelni a kapacitást. Volt olyan akkoriban, hogy 200-230 fő volt összezsúfolva a kórházba, tehát ez duplája a hivatalos kapacitásnak, és persze közben járványokkal, eszköz és gyógyszerhiánnyal is küzdöttek. Én nagyon sokszor voltam lent, és az elbeszélésekben mindig halljuk, hogy iszonyatos meleg volt lent, beszorult a meleg levegő, az emberi test levegője is, persze ez meleg ágya volt szó szerint a további fertőzéseknek, tehát tényleg pokoli körülmények voltak lent az ostrom alatt. Ennek ellenére megoldották, hogy bár a civilek és a katonák keveredtek egymással, de a nők és a férfiak külön kórtermekben kaptak helyet. Aztán 1945 júniusában megérkeztek a szovjet csapatok, de akkora innen már a legtöbb beteget elszállították, leszámítva néhány járóképtelen német katonát, lehetséges, hogy őket megölték a szovjetek. Aztán a kórház a háború után bezárt, és szinte teljesen kiürítették. Magát a létesítményt pedig egy magáncég, a vírus oltóanyag termelő intézet bérelte ki, abból a célból, hogy a háborút követően egyre terjedő kiütéses tífusz elleni oltóanyagot kifejlesszék itt, és legyártsák. Ez a tevékenység egyedülállónak számított a régióban, és nagyon jól is működött, mint vállalkozás, de aztán 1948-ban jött az államosítás, a céget pedig nagyon hamar felszámolták. Aztán a kórházat ismét felszerelték, új kórtermet alakítottak ki benne, aztán az egészet titkosították, tehát ez egy szuper titkos projekt volt, és 1956-ban a forradalom alatt ismét megnyitott. Itt mindenkit elláttak a forradalom napjai alatt, civileket, forradalmárokat, katonát, tehát tényleg pártállástól és oldaltól függetlenül mindenkit elláttak, és több gyermek is született a sziklakórházban. Voltak olyan később felnőttek, akik visszalátogattak a születések helyszínére, ilyen fényképeket is találunk különben a múzeumban. Aztán leverték a forradalmat, a kórház még 1956. decemberéig működött.
0: A forradalom után akkor ezek szerint bezárták, és mikor nyitott újra?
1: Igen, bezárták, aztán 1958 és 62 között átépítették, és kibővítették úgy, hogy vegyi és atomtámadás esetén is használható legyen, tehát itt már egy nukleáris háború esetén használható atombunkerről van szó. Ugye ekkor voltak a legsötétebb évei a hidegháborúnak, tehát ezért volt ez fontos. Továbbra is a János kórház alá tartozó,

0: Ott akkoriban korszerű gépészeti megoldásokkal szerelték föl, volt benne például légkondicionáló berendezés, de légszűrő berendezés is volt, és hát persze közben zajlott ez az őrült fegyverkezési verseny, aztán a hidrogénbomba kifejlesztésével. Ez a helyszín és az akkor korszerűnek számító megoldások szinte azonnal elavulttá váltak, úgyhogy az 1960-as évek második felétől már inkább csak a polgári védelem használta ezt az épületet raktárnak. Voltak bevezényelt orvosok és ápolók, akik egészen az 1980-as évek közepéig polgári védelmi gyakorlatokat tartottak itt, de az nagyon érdekes, hogy a várnegyedben lakók mit sem tudtak arról, hogy alattuk mi zajlik, hogy van itt egy szupertitkos atombunker, hogy itt polgári védelmi gyakorlatok vannak, tehát ez tényleg egy teljesen titkos projekt volt, egészen 2002-ig.
1: Mert hogy itt mi történt?
0: A rendszerváltás követően alig történt itt valami, hiszen megszűnt az ok, amiért ez az atombunker, illetve a hidegháborús éveire berendezkedő projekt létrejött, úgyhogy 2004-ig még lakott itt egy gondnok és a családja az előtéri szolgálati lakásban. Ők rendszeresen cserélték itt az ágyneműket, karban tartották a kórháznak a létesítményét, és aztán 2004-ben átvette tőlük mindezt a János Kórház szakemberi gárdája, úgyhogy 2004 és 6 között ideiglenes használatra a Krétakör Színház kapta meg a sziklakórházat, itt voltak alkalmanként előadások is, és végül döntés született arról, hogy az egészet múzeummá alakítják át. 2007-ben született ez a döntés, úgyhogy a sziklakórház, mint múzeum 2008 márciusa óta látogatható, és 2010-ben megkapta az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól a közérdekű múzeális gyűjteményi besorolást. Nagyon különleges ez a helyszín, aki nem volt még mindenképpen ajánlom, tehát viasz figurák segítségével idézik meg a múltat, az ostrom körülményeit, az 56-os forradalmat, orvosi eszközök, az emeletes ágyak, és hát nagyon sok, nagyon szomorú, és hát nagyon tényleg sokkoló fénykép is található, úgyhogy, ahogy mondtad te is, csak vezetett túra séta során látogatható. Amiért ajánlom, hogy nyáron látogassunk el, de hogy ott lent mindig állandó hőmérséklet van, és ha nagyon meleg nyári napok vannak, akkor akár itt is meg lehet húzni magunkat egy pár óra erejéig.
1: Ha tehetik, tehát látogassanak el a sziklakórházba is.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatában voltunk már fürdőzni, hiszen nyár van, de jöjjön egy kis fagyizás is, akkor a fagyi történelem.
2: Ha a fagyi történetére tekintünk vissza, akkor tudhatjuk azt, hogy az 1700-as évek végén Párizsban már 80 féle fagylalt közül válogathattak a vendégek. Magyar földre ugyanakkor olasz közvetítéssel került a hideg édesség, hiszen Mátyás király felesége aragóniai Beatrix volt az, a Nápoly király leánya, aki elhozta ezt a finomságot Magyarországra, úgyhogy ez egy igazi kuriózummal vált annak idején Mátyás király udvarában. Azt is tudhatjuk, hogy például Ferenc József feleségének, Sziszi, azaz Erzsébet királynének kedvenc fagyia az ibolya fagyi volt.
1: Magyarországon és Budapesten mikortól lehetett fagylaltot vásárolni?
2: Pesten már 1782-ben lehetett fagylaltot vásárolni, de egyáltalán nem olyan széles körben, mint annak idején Bécsben, úgyhogy a kor újságcikkei gyakran emlegetik, hogy milyen kevesen engedhetik meg maguknak ezt a nyári hűsítő finomságot. És igazi fagylaltozásról, vagyis a tömeges fogyasztásról csak az 1800-as évek közepe felé kezdtünk el beszélni, ehhez pedig kellett egy rendkívül jó üzleti érzékkel rendelkező és nagyon tehetséges cukrászmester, akit Fischer Péternek hívtak. Ő volt az, aki 1840 tavaszán engedélyt kért a városi tanácstól, hogy a nyári időkre a Szervita téren egy sátorszerű építményt állíthasson fel. Az engedélyt meg is kapta, és ekkor megnyitott egy fagylalt és hűsítő italok fogyasztására szakosodott létesítményt, amiről azt is tudjuk a korabeli újságok leírásából, hogy egy minden oldalán nyitott építmény volt, amelynek a tetején egy fedett tetőrészt találunk. Ekkoriban ugyanis még súlyos illemsért számított az utcán fagylaltozni, tehát mindenképpen ehhez megfelelő intézményeket kellett létrehozni. Ezeket akkoriban hűsöldéknek, fagylaldáknak vagy cukrászdáknak nevezték, és maga a főszereplő pedig a hideg nyalat nevet kapta, tehát a fagylaltot ekkoriban hideg nyalat néven említették. Fischer Péternek ez a fagylaltozója rendkívül népszerűvé vált. Tudjuk azt is a korabeli újságok leírásából, hogy névjelzéses edényekben szolgálták fel, és minden délután 12-nél többféle ízt is árultak. Ez a Szervita téri fagylaltozó mintegy másfél évig üzemelt, 1841 vége fele a szerviták kérésére el kellett költöznie, hiszen a maga a fagylaltozó a Mária szobor tövében volt, és ez zavarta az ájtatosságot, úgyhogy új helyére került, az akkori színház, azaz a mai Vörösmarty térre került, itt kapott ugyanis újabb engedélyt Fischer Péter cukrász.
1: Van olyan helyszín, ami nagyon ismert volt Budapesten?
2: Ez a kioszk a 40-es évek elején pedig már megjelent a szó maga a fagylalda, a műveltebb közönségnek egy nagyon kedvenc helyévé vált. Tudjuk azt például, hogy 1842-ben Széchenyi István 16 alkalommal is meglátogatta ezt a helyet. Színházi előadások után nem ulasztott el egy fagylaltot megenni itt. De tőle tudjuk azt is például, hogy Deák Ferenc, Kossuth Lajos politikus társai, illetve az arisztokrácia számos kiemelkedő tagja is rendszeresen látogatta ezt a fagylaldát, hiszen akkoriban így hívták. Fischer halála után az örökösei vették át az üzletet, amíg azt aztán a 60-as években csődbe ment, és 1866-ban pedig megszűnt végleg. De ekkorra már a fagylalt elterjedt Pesten és Budán, Kugler Henrik cukrászdájában is például hideg nyalat néven emlegetik, de volt olyan megnevezés is, hogy eleinte gúnyosan bélgörcste néven illették, hiszen a hideg édesség után gyakori volt a hascsikarás, ugye utalva ezzel arra, hogy a higiéniai követelmények, illetve az akkori állapotok azért hagytak némi kívánnivalót maguk után. A 19. század első felében a budai várnegyedben is, az egykori Fortuna vendégfogadóban spanyol tekercset árultak, így nevezték ugyanis a mai fagylalt tölcsér elődjét. Magát a tölcsért pedig 1904-ben egy Charles Mitchell nevű fiatalember találta föl az Egyesült Államokban, és ekkortól kezdve a fagyimánia tényleg végig söpört a világon, úgyhogy fagylaltos kocsikban, kávézókban, éttermekben árulták, és hát árulják a mai napig is legkülönbözőbb ízű, formájú gombócokat a nyári hűsölést kívánók, gyerekek, felnőttek legnagyobb örömére.
1: Tehát, ha tehetik, egyenek fagylaltot, most már annyiféle ízben és variációban lehet kapni, hogy igazából bármikor bármit kipróbálhatunk.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatunkban ismét egy különleges nap. Hihetetlen egyébként, hogy milyen dolgokat találsz meg, a vasutas nap. Hát akkor vonatozzunk egy picit?
2: Mindenképpen. Nekem a gyerekeim nagyon szerették a vonatokat, mikor kicsik voltak, úgyhogy a vasúttal kapcsolatos témák azok a szívügyeim. Ezt 1951-től rendezik meg, kormányhatározat volt.
1: Gondolom, a vasúttörténeti park biztos, hogy kapcsolódik ehhez.
2: Mindenképpen, és pontosan a vasúttörténeti park az a helyszín, ahol a fővárosban ezt a napot megünnepelhetjük, hiszen országszerte 5 vidéki helyszínen kerül sor a rendezvényekre, és egy fővárosi helyszín van, ez pedig a vasúttörténeti park, úgyhogy arra gondoltam, hogy picit látogassunk oda, és nézzük is meg, hogy mi maga ez a helyszín. Izgalmas, vissza kell mennünk 1911-be, ugyanis ekkor építették meg az északi vontatási telepen azt a 34 állásos körfűtőházat, amely ebben az időben Közép-Európa legnagyobb vontatási telepe volt. Ez a körfűtőház, aki látta a Thomas a gőzmozdony mesét például, vagy ezeket az örökbecsű, most már 21. századi meséket, akkor látjuk, hogy ahova ugye betolják a vonatokat a nap végén, és ugye fűtött és megfelelő körülmények között tárolják őket. Ez a körfűtőház volt a különlegessége ennek az épületnek 1911-ből. Ugye eleinte akkoriban még gőzhajtású mozdonyok voltak, azonban a 20. századi technika fejlődése kapcsán ugye megszűntek a gőzüzemek, és ez a fűtőház is tulajdonképpen elvesztette a jelentőségét. Későbbiek során az állapota leromlott. Tehát ez egy nagyon szépen induló, de nagyon hamar kifutó történet volt, és egészen 1999 a helyszín nem is kapott különösebb figyelmet, amikor is letették a park alapkövét.
1: A vasúttörténeti park.
2: Így van, igen. És 2000-ben megnyitotta a kapuit a vasúttörténeti park, mint Európa első interaktív vasúti parkja. Ez egy 70 ezer négyzetméter alapterületű park, és 100-nál is több vasúti járművet találunk itt. A MÁV-tól teljesen függetlenül működik most már. Magyar Vasúttörténeti Park alapítványa a fenntartója. Tehát itt már működő, illetve menetrendben használatos vonatokat nem találunk, viszont igazi kuriózumok vannak a vasúttörténeti parkban. 50 ritka mozdonyt találunk itt, aztán vannak itt sínautók, ugye kézi hajtányok, motoros hajtányok, ezeket ki is lehet próbálni különben. Én emlékszem, hogy hajtányoztunk, és tényleg interaktív módon jártuk be ezt a helyet. Vannak itt gőzdaruk, hóekék, hómarógépek és mindenféle különleges járművek. A járműállomány az 1870-es évek gőzmozdonyaitól a nagy teljesítményű villanymozdonyokig mutatja be a vasút fejlődését. Tehát tényleg végigkövethető a vasúti közlekedés fejlődése, ugye több évtizeden keresztül.
1: És az Orient Express?
2: Maga a fűtőháznak a belső épülete, ott olyan járműveket találunk, amelyeknek fontos az, hogy tényleg ne legyenek kitéve az időjárás viszontagságainak. Úgyhogy például a körfűtőház 3000 négyzetméteres csarnokában ott látjuk az Orient Express fa étkező kocsiját is, amiben be lehet menni, körbe lehet nézni, nagyon-nagyon különleges, vagy például a Szent Jobb erekje szállító kocsit is megtekinthetjük. Tehát itt magában az épületben van egy kis vasút is, ami tulajdonképpen lemodellezi magát a parkot és ezt a körfűtőházat. Van itt játszósarok gyerekeknek, van egy kis vasút, ami körbe megy a vasúttörténeti parkban, erre fel lehet ülni, erre. Úgyhogy nagyon-nagyon különleges. Az egésznek a szépségét talán tényleg maga az interaktív jelleg adja, hogy nem csak nézzük, hanem ki is próbálhatjuk ezeket az eszközöket.
1: A park tehát mindenki számára kínál valami érdekességet, a vasutasnap.
2: Igen, ezen a napon lesznek sztárfellépők, lesznek koncertek, mindenféle családi programok, de ettől eltekintve az év nagyon-nagyon sok más napján is programot kínál, tehát ha nem a vasutasnapon, akkor máskor is szerintem látogassunk el a vasúttörténeti parkba.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A NATO csúcson vesz részt a hét elején a miniszterelnök. Ismét hamut szórt Szicíliában az Etna. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Isztambulba utazik hajnalban Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Az országgyűlésben Vitézi Dávid fog helyette napi rendelőt felszólalni. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítmény értékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Egész Európában, Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban 20 és 30 év közöttiek. Hozzátette, az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol majd új hévkocsikat és motorvonatokat. Magyarország szomszédjában, Romániában, valamint Horvátországban is megjelent már a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. Hazánkban még nem volt ilyen betegség, így a Nébih arra kéri a gazdákat, hogy kizárólag legális forrásból ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot. A betegség nem gyógyítható, óriási kárt okozhat az állatállományban. Szakértők szerint az elhullás akár 70-90%-os is lehet. Már csaknem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. 10 nappal a katasztrófa után már nem találnak túlélőket, de becslések szerint 10 000 holttest lehet még a romok alatt. A kutatásban és a segítségnyújtásban több külföldi szervezet is segít. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16 000 váltak hajléktalanná. Szicíliában ismét hamut szórt az Etna, ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. A korlátozások miatt este 9 óráig óránként mindössze 5 érkező járatot fogad a repülőtér. A mintegy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente többször is kitör, ami sok turistát is vonz a szigetre. Napközben a felhős égbolt mellett napos időszakok is lesznek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. Éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok várható. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. július 4-i adása a Papagéno szerkesztőségének a nevében, és a technikus kollégák nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket, Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszik mai műsorában is igazi országjárásra hívok mindenkit, hiszen leszünk Tihanyban, Budapesten, Balatonfüreden, és egy picit messzebb is megyünk, hiszen a Szent Margit bányai kőfejtőbe is ellátogatunk. A Papagéno Klasszik első órájában az első vendég Kővári Péter orgonaművész lesz, a Tihanyi Bencés apátság zeneigazgatója, hiszen nyáron egymást érik a koncertek a Tihanyi Bencés apátságban. Gazdag zenei kínálata várja a látogatókat idén nyáron a Tihanyi Bencés apátság. A 7. Harmónia a vizek felett bencés zenei ünnep előtt már több különleges hangverseny is szerepel a programban, így a klasszikus zene és az orgonamuzsika kedvelői már most is élvezhetik az apátság egyedülálló akusztikáját. Az első órában a vendég lesz még Bán Palanka Sára művészettörténész, a Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő borszerdák szervezője, hiszen immár 15. éve tölti meg élettel és ízekkel a Nemzeti Galériát az egyik legnépszerűbb programsorozat a borszerdák. Júliusban ismét várnak minden szerdán este a képzőművészet és a bor iránt érdeklődő látogatókat, különleges kiállításokkal, izgalmas tárlatvezetésekkel, élőzenével és borkóstolóval. 2026-ban a színeké a főszerep, hogy ez pontosan mit jelent, a beszélgetésből majd kiderül. De természetesen a heti hír összefoglaló is jelentkezik, az első órában szó lesz arról, hogy a Zeneakadémia tehetségeinek ajánlja fel honoráriumát, Schiff András, illetve streaming platformot indít a Magyar Zeneháza. A Papagéno Klasszik második órájában klezmer zene és opera érkezik. Garai Péter, a Klezmerész Kulturális Egyesület elnökével fogok először beszélgetni, ugyanis az első magyarországi nemzetközi klezmer fesztivált 2026. július 10-e és 12-e között rendezik meg Balatonfüreden a Kisfaludi színpadon. A háromnapos hagyományteremtő eseményen három hazai, valamint egy-egy szlovák, cseh és izraeli zenekar lép fel. A fesztiválról beszélgetünk, utána pedig egy nagyot fogunk utazni, és Schneider Erika lesz a vendég, az osztrák Eszterházi Alapítvány magyarországi kulturális képviselője, hiszen a Toszka kerül a Szent Margit bányai kőfejtő színpadára idén. Már 30 éve annak, hogy a Szent Margit bányai kőfejtő monumentális szabadtéri színpada nyaranta opera bemutatóknak ad otthont. Egy jeles jubileum alkalmából Puccini Toszkájának új lenyűgöző rendezésével készül a fesztivál, amely július 15-től látogatható. És a heti hír összefoglaló is érkezik. A második órában a Színházi Kritikusok céhe posztumusz életműdíjat adományoz Nádasdi Ádámnak, illetve díjat neveznek el Jankovics Marcelről az Annecy Nemzetközi Filmfesztiválon. Ezzel várom tehát Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. A Papagéno Klasszik műsorában hamarosan Kővári Péter lesz a vendég, orgonaművész, a Tihanyi Bencés apátság zeneigazgatója, a Harmónia vizek felett bencés zenei ünnep művészeti vezetője. Gazdag zenei kínálattal várja a látogatókat idén nyáron a Tihanyi Bencés apátság. A 7. Harmónia vizek felett bencés zenei ünnep előtt már több különleges hangverseny is szerepel a programban, így a klasszikus zene és az orgona muzsika kedvelői már most is élvezhetik az apátság egyedülálló akusztikáját. És augusztus 9-től kezdődik a 7. Harmónia vizek felett bencés zenei ünnep, így természetesen erről is fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Kővári Péter orgonaművészt, a Tihanyi Bencés Apátság zeneigazgatóját és a Harmónia Vizek felett Bencés zenei ünnepművészeti vezetőjét. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Nagyon köszönöm a meghívást, én is szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Azt hiszem, hogy akik most jól figyeltek, már tudják, hogy hova fogjuk meghívni a hallgatókat, bizony, hiszen nyáron egymást érik a koncertek a Tihanyi Bencés Apátságban, gazdag zenei kínálattal várja a látogatókat. Idén nyáron is. Ugye a 7. Harmónia Vizek felett Bencés zenei ünnep lesz a fő témánk, amely augusztus 9-e és 22-e között kerül megrendezésre, de hát előtte még több különleges hangverseny is szerepel a programban, a klasszikus zene és az orgona muzsika kedvelői pedig már most is élvezhetik az apátság egyedülálló akusztikáját. Én azt gondolom, mindig felmerül a kérdés, hogy vajon ugye a helyszín az mennyiben különleges, mennyiben segíti az ott zenélőket, és mennyire formálja ez a történelmi és spirituális környezet a koncertek hangulatát, illetve a közönség élményét.
2: Azt gondolom, hogy ez egy nagyon meghatározó pontja a koncerteknek, zenei áhítatoknak a hely spiritualitása. Nagyon gyakran számolnak be arról egymástól teljesen függetlenül közreműködő előadó művészek a hangversenyek után, hogy nekik saját magukban is ez egy különleges élmény, egy különleges pillanatok voltak a hangversenyen, ami én azt gondolom, hogy egyértelműen az apátság falainak és az átimádkozott évszázadoknak köszönhetői.
1: Az jutott eszembe, hogy ugye most már 2019 óta a zenei vezetője az apátságnak, hogy volt-e olyan művész vagy produkció, amely elsőre merész választásnak tűnt, de aztán végül bebizonyította, hogy ez egy nagyszerű választás volt.
2: Amikor elkezdtem munkásságomat Tihanyban, akkor cél volt az, hogy létrehozzuk a fesztivált, amelyet Harmónia Vizek felett Bencés zenei ünnepnek neveztünk el. Itt sok mindent próbáltunk, crossover dolgokat is, és úgy tűnik, hogy nagyon beváltak ezek a próbálkozások. Most már nyilván azért le is tisztult, hogy mit hogyan érdemes itt Tihanyban. Ha olyan hangverseny van, ami esetleg a repertoáriában nem tartalmazza azt a spirituális töltetet, itt nem csak direkt konkrét egyházzenére gondolok, hanem olyan ihletésű darabokra, akár legyen ez egy Mozart szimfónia, az nem az apátság falai között kap helyet, hanem például mondjuk a Bencés apátság udvarában, a Quadrumban, vagy éppen ugye a Kaláka már nagyon régóta jár ide szabadtéren, az déli teraszon, vagy akár a Porta Pácisban, ugye ahol szintén lehetőség van arra, hogy 90-100 főt a látogató központban, ha szükséges, akár esőhelyszínként is tudjuk használni és leültessünk.
1: Az apátság akusztikája mennyire partner egy koncerten, illetve van-e olyan, aki kifejezetten mondjuk ide komponált egy művet, kihasználva az akusztikát?
2: A templom akusztikája olyan, hogyha megtelik közönséggel, hívő emberekkel, akkor hát zenészként mondhatom azt, hogy úgy szól, mint egy nagyon jó koncertterem. Nyilván egy picit visszhangos, de ez a visszhang abszolút nem túlzó, és nem nehezíti meg a játékosoknak az előadását, és hallgatni is nagyon jó ebben a térben a zenét. Eleink tudták, hogy egy ilyen barokk templomot hogy kell úgy megépíteni, úgyhogy annak idején akár, hogyha a szószékről beszéltek, vagy az oltártól, vagy éppen a karzatról énekeltek, vagy szólt az orgona, ugye mikrofonok nélkül mindent lehessen jól hallani. Jellemző az is, hogy ugye a stallum, ami nem látogatható, csak nagyon ritkán nyitják meg a közönség előtt, ilyen szokott lenni például a múzeumok éjszakája, vagy egyik speciális vezetések, ahol a szerzetes atyák imádkoznak az orgona mögött. Ha ott ők énekelnek és imádkoznak, az a templomtérben tökéletesen hallható.
1: Beszélgessünk konkrétan a koncertekről, mert és hát az is már most évek óta megszokott dolog, hogy a Klasszaparton Fesztiválnak van itt koncertje, és Érdi Tamás zongora művészt is hallhatjuk.
2: Igen, a Klasszaparton Fesztivál, ha jól tudom, vagy akkor, vagy talán egy évvel korábban érkezett ide Tihanyba 2019-ben, amikor én is ide kerültem, így a közös munkát már akkor elkezdtük. A saját szervezésű koncertjeink mellett vannak befogadott hangversenyek, mint például a Klasszaparton Fesztivál 3 koncertje júliusban, vagy akár a augusztusi Orgona.hangverseny. Ugye ez a három hangversenyen izgalmas lesz. A kedves közönség itt a Klasszaparton honlapján találja meg a részletes információkat, amiket mi is hirdetünk. Ugye hárfát hallhatunk, majd aztán ugye négykezes zongora muzsikát, majd pedig a záró koncerten, ugye péntek, szombat, vasárnap 20:30-kor kezdődnek ezek a koncertek. Érdi Tamás művész úr szóló zongora koncertjét.
1: Viszont ha a tihanyiapátság.hu oldalra látogatunk el, akkor pedig az önök által szervezett koncerteket hallhatjuk. Ez is nagyon sokféle és sokszínű lesz, úgyhogy ebből ajánljunk egy párat addig, amíg el nem érkezünk, ugye a 7. Harmónia vizek felett Bencés zenei ünnephez.
2: Egyből most vasárnap július 5-én Angyali Hangok címmel Franciaországból, Kormárból érkező híres egyházi gyerekkórust hallhatunk. 20:30-kor ez a koncert egyébként rendhagyó módon ingyenes. Szeretettel várjuk erre az előadó művészeket, aztán természetesen nagyon fontos az, hogy orgona muzsikát is hallhassunk, és nem csak magyar orgona művészeket, hanem külföldi, híres vagy éppen kevésbé ismert Magyarországon, de mégis kiváló külföldi orgonajátékosokat. Így lesz majd július 12-én vasárnap este a Korál díszítés művészete címmel Willem Harold Bog orgona művész hangverseny, aki Hollandiából érkezik, de neki egyébként van magyar kötődése, mert ha jól tudom, cserediákként nagy hírű Baróti István művész úrnál tanult annak idején a 90-es években. Aztán kórusmuzsika természetesen szintén nagyon fontos, az egyházzenében is az egyik alappillére. Így július 27-én hétfőn este hallhatjuk a Singing Glorious Budapest ügyvédekből álló hangversenyt, Alleluja címmel. Ezek a júliusi programok, aztán augusztus 1-én most Tetter Szilveszter orgonaművész hallhatjuk. Már lesz ugye az említett orgonapont hangverseny augusztus 6-án csütörtökön este, és akkor utána kezdődik tulajdonképpen saját fesztiválunk. Mondhatni, hogy az augusztus hónap aztán ezzel telik, kicsit kinyújtva, ugye hosszabb időpontban hallhatunk majd összesen 7 hangversenyt a Harmónia vizek felett.
1: A 7. Harmónia a vizek felett Bencés zenei ünnep most augusztus 9-e és 22-e között várja tehát az érdeklődőket a Tihanyi Bencés apátság falai közé, és én azt gondolom, hogy minden korosztályhoz szeretnének szólni.
2: Igen, próbáljuk a felcsendülő repertoárt is minél változatosabbá tenni, így akár tradicionális orgona kamara zene mellett például a Talamba ütőegyüttest is hallhatjuk, aztán nagyon fontos a régi zene autentikus előadása, így ugye a Neked 8 énekegyüttes érkezik a Vivaldi Ensemble régi zenei együttessel, aztán, hogy orgona legyen a fesztiválon, azért ez is nagyon fontos, hogy van egy csodálatos koncertorgonánk, így egy olasz orgonaművész érkezik majd Juri Lanzini, aztán ami különlegesség és az apátság belső udvarán lesz, utána egy peskős kocintással jó idő esetén, ugye Szekeres Tamás az Omega gitárosának a koncertje, itt azért nagyon sok klasszikus feldolgozást hallhatunk majd tőle, és hát természetesen tradicionálisan a kicsiknek és nagyoknak Kaláka együttes érkezik augusztus 21-én pénteken. A fesztivált pedig aztán augusztus 22-én szombaton este a 10. Füred Hangja Fesztivál jubileumi hangversenye zárja. Ez egy érdekes dolog, mert itt két fesztivál találkozik egymással. Ugye a Füred Hangja Fesztivál az tulajdonképpen egy kurzus, egy nemzetközi kurzus, tuvola gitár főként, ezen kívül előfordulnak más hangszerek is, és ez a kurzus az idén 10 éves lett, a növendékek szoktak minden évben ezen a koncerten játszani, nem feltétlenül a fesztiválhoz kötődik, hanem utána szokott lenni egy ilyen kurzus növendékhangverseny, és az idei évben a jubileumra való tekintettel a kurzus tartó művészeket hallhatjuk, Bálint János fuvola művészeti vezetésével.
1: Az jutott eszembe, hogy ön egy koncertsorozatra tekint erre a fesztiválra, vagy egy egyetlen nagy zeneműnek tekinti a fesztivált?
2: Hát én azt gondolom, nagyon tetszik ez a megfogalmazás, amit tetszett mondani, hogy ez egyetlen egy nagy koncert, vagy egy nagy zenemű, mert amikor összeállítjuk és nézzük a lehetőségeket, hogy a következő évben mi legyen, törekszünk tényleg erre, hogy ez egy nagy vonulat legyen. Vannak visszajáró vendégek, akik akár minden hangversenyre jönnek a fesztiválon is, vagy majdnem az összes koncertre, és hogyha ők elégedettek, és évről évre újra jönnek, az azt jelenti, hogy tényleg sikerült ezt változatosan megvalósítani.
1: Minden információt a tihanyiapátság.hu oldalon egyébként meg tudnak nézni, és szerintem érdemes is itt egy pici időt eltölteni, de aki el szeretne menni, azoknak mit ajánlana? Hogy tegyék ezt meg?
2: Hát ha a weboldalon tájékozódtak, vagy akár az Apátság Facebook oldalán, ott is fel van részletesen az összes zenei esemény is, illetve hát az Apátság egyéb egyházi és kulturális eseményei, programrai természetesen, akkor a weboldalon tudnak jegyet vásárolni a hangversenyekre, ezt én javaslom lehetőség szerint elővételben, illetve itt a helyszínen tudnak a Portapáci látogatóközpont pénztárában a nyitvatartási időben, és természetesen a hangversenyek előtt is közvetlenül.
1: A zenéről beszélgettünk, nem véletlenül, hiszen ugye ön a zenei vezetője és művészeti vezetője az apátságnak, illetve ennek a fesztiválnak, de ha valaki ellátogat az apátságba, akkor esetleg mi az, amivel találkozhat még? Van-e olyan kiállítás vagy séta, amelyet szívesen ajánlana?
2: Vannak különleges séták és különleges vezetések, ezzel kapcsolatban érdemes tájékozódni a már említett médiumokon. Jelen pillanatban nemrég nyílt meg egy új nyári kiállítás, a Herendi Porcelán Manufaktúrának egy kiállítása, ezt szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe az állandó kiállítás mellett, ami szintén egy modern interaktív kiállítás, az egy pár éves állandó kiállítás, ahol tulajdonképpen a bencés élettel és a tihanyi bencésekkel ismerkedhetünk meg a kezdetektől napjainkig, illetve hát az apátságnak a történelmi építészeti változásaival.
1: Mennyire nyit a fiatalok felé, és mennyire szeretnék, hogy nyisson a fiatalok felé a fesztivál, illetve az apátság?
2: Nem titkolt célunk az, hogy a fiatalok is jöjjenek, és akár így is edukálódjanak, akár úgy, amit hála Istennek egyre gyakrabban tapasztalhatunk, hogy több generáció hangversenyre, családok, nagycsaládok, akár a nagyszülőktől a kisgyerekekig együtt érkeznek. Természetesen a Kaláka az egy extra program, ami meg főként a gyerekeknek szól, oda meg azért jönnek el ugye a családok, szülők. De hát itt a komoly zenének a meghallgatása, akár ami olyan könnyedebb hangverseny, azt gondolom, hogy mindenkinek szól, és a koncertek átlagos hossza 60 perc nagyjából, tehát ez egy olyan idő hosszúság, amit azért a gyerekek is, én azt gondolom, hogyha hozzászoktak a zenéhez, akkor ezt nagyon jól tudják viselni, és örömmel hallgatják.
1: Ha valakik éppen a Balatonon nyaralnak, vagy oda készülnek bármilyen időszakban a nyáron, akkor mit ajánlana, vagy mit mondana nekik, hogy miért érdemes ezt az élményt beilleszteni a nyári programjukba?
2: Különleges környezetben hallhatnak nem mindennapi programokat. Ha körültekintünk ide az apátsághoz, megérkezve, bár én már elég régóta itt dolgozom, mégis mindig nagy örömmel és csodálattal tölt el a természet szépségének, a Balatonnak és ugye a tájnak a harmóniája magával, a kolostorral, az apátsággal, a templommal és természetesen a történelmi faluval. Ez egy olyan különlegesség, ami nem csak nekünk magyaroknak nagyon nagy öröm, hogyha ide látogathatunk, hanem nagyon sok külföldinek is, és bizony nagyon-nagyon sok külföldi turistával is találkozhatunk itt, aminek én kifejezetten örülök, hogy Budapest mellett, ami ugye az első számú célpontja a külföldieknek, ide Tihanyba, illetve a Balatonhoz is nagy érdeklődéssel látogatnak el, és részt vesznek akár kulturális programokon is.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, kívánom, hogy nagyon sokan látogassanak el a koncertekre és a programokra, és beszélgessünk jövőre is. Akkor már a 8. Harmónia a vizek felett bencés zenei ünnepről, de most addig is augusztus 9-e és 22-e között vehetnek részt a 7. fesztiválon, és természetesen látogathatják meg a többi koncertet is, de nézzenek meg minden információt a tihanyiapátság.hu oldalon. Köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm, szép napot kívánok mindenkinek!
1: Az elmúlt percekben Kővári Péter orgona művészt hallhatták, a Tihanyi Bencés Apátság zeneigazgatóját és a Harmónia a vizek felett bencés zenei ünnep művészeti vezetőjét.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal. Izzó. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint

Capriccio, a Papagéno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en. Minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával és Zsolt

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Infopark Budapest egyik legújabb, legmodernebb és legkisebb város része a 11. kerületben, a Rákóczi híd Budai hídfőjének északi oldalán. 1996. decemberében jött létre az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem, a Miniszterelnöki Hivatal és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium együttműködésével. A területén kampusz jellegű parkosított környezetben irodaházak találhatók, amelyekben elsősorban informatikával, telekommunikációval és szoftverfejlesztéssel foglalkozó cégek székhelyei vannak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Marais negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum, a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A NATO csúcson vesz részt a hét elején a miniszterelnök. Több hazai folyó vízállása is kritikusan alacsony. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Magyar Péter Törökországba utazik hajnalban a NATO csúcs találkozójára, ezt maga a miniszterelnök közölte a közösségi oldalán. Tudatta azt is, hogy távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Egész Európában Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol majd új hévkocsikat és motorvonatokat. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős termés kieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a talajművelésben új technológiai megoldásokra és új növények meghonosítására van szükség. Kritikusra süllyedt a vízállás Szolnoknál. A valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán. A súlyos csapadék hiány a Zagyván is látványos, a torkolatnál a köveken akár már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. Az extrém kánikula miatt a ráckevei Dunaágon tömeges kagyló pusztulás figyelhető meg. Szicíliában ismét hamut szórt az Etna, ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. Amint egy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente többször is kitör, ami sok turistát is vonz a szigetre. Csaknem 2000 éves épségben maradt sírokat találtak Egyiptomban, Alexandria közelében. A régészek emberi maradványokat, agyagedényeket, amforákat is feltártak. A legjelentősebb lelet az a 24 aranytárgy, melyeket a halottak szájába helyeztek a rituális temetkezésekhez. Az ásatások során egy bizánci korból származó város maradványai is előkerültek. A hét első napján a felhős égbolt mellett napos időszakok is lesznek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok várható. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A nyulak szigete a Margit-sziget régi elnevezése. Bár valóban élt néhány nyúl a hatalmas zöld területen, a név valószínűleg elírás vagy félrefordítás eredménye. A fáradt fordító vélhetőleg leporumnak, vagyis nyulaknak olvasta a latin leprorum, vagyis leprások szót. A régi városokban, így Velencében is szokás volt, hogy a fertőző betegeket egy-egy városhoz közeli szigetre terelve ápolták. Egy időben a Margit-sziget is betölthetett ilyen szerepet. A későbbi korok azonban szívesebben emlékeztek idilli, nyulacskás helyként a ma is kedvelt, parkos ligetes területre. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Doktor Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.